0: नारायणम् ओम नमो श्री प्रभु दीप नारा श्री दीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की ओम शांति शांति शांति। वी आर इन ब्यूटिफुल पार्क,
1: सेफ पार्क,
0: वी आर इन द फॉरेस्ट,
1: az erdőben,
0: वी आर इन द लैप ऑफ द मदर नेचर,
1: anya természet ölében,
0: वी आर एवरी ईयर एंजॉयिंग अंडर दिस ब्यूटिफुल ट्रीज,
1: minden évben boldogok vagyunk itt a fák alatt.
0: And I think our trees are also waiting, looking forward our coming here.
1: És azt gondolom, hogy a fáink is már várják a jövetelünket.
0: I think such a good air, good prana is rare.
1: Úgy gondolom, ritka az ilyen jó levegő, ilyen jó prana.
0: Nowadays going on the beach is so restless.
1: Tengerparton annyira nyugtalan.
0: And so many musics.
1: Sok a zene.
0: So till midnight.
1: Egész éjfélig.
0: Some for whole night.
1: Van akik egész éjjel.
0: And in nice, cool and peaceful night. So the music goes far till 20 kilometers.
1: És a nyugodt, hűvös éjszakán 20 kilométerre is elhatszik az ember.
0: On the beach, many, many trees, and there are birds and other creatures. For them, is the life is like a horror.
1: Ott a tengerparton a fák és a madarak számára horror az élet.
0: So loud music that often the birds, they just drop the egg which is not complete.
1: És olyan hangos a zene, hogy úgy tojik tojást, hogy még az nincs készen.
0: Madár. But here for us where we are sitting,
1: számunkra,
0: we are very blessed.
1: Nagyon áldott ez a hely.
0: It's undescribable.
1: Leírhatatlan.
0: And also we can say one cannot pay so much money.
1: Megfizethetetlen.
0: To have like this every day in our life.
1: Hogy minden nap ilyen az életünk.
0: Same time, we are all here with the beautiful thoughts.
1: Szép gondolatokkal vagyunk itt.
0: No one is offended.
1: Senki nem sértődik.
0: No one is angry.
1: Senki nem dühös.
0: No one is have a lot of restlessness.
1: Senki nem nagyon nyugtalan.
0: We all support each other.
1: Mind támogatjuk egymást.
0: And we have in our heart clarity.
1: Szívünkben tisztaság van.
0: Purities. Harmonies.
1: Harmónia.
0: Peace.
1: Béke.
0: Love.
1: Szeretet.
0: Etc.
1: Ilyenek.
0: Also, we have here our yoga in daily life.
1: És itt van a jóga minden nap életbenünk,
0: which is very beautiful.
1: Az nagyon szép.
0: We have a spiritual development.
1: Spirituális fejlődés.
0: We are learning yoga.
1: Tanuljuk a jogát.
0: And it is said, yoga karam sukoshlam, Bhagavad Gita said.
1: Ezt mondja a Bhagavad Gita.
0: Yoga karam sukoshlam, that yoga will be successful through our practice and karma, doing action.
1: A yoga, a gyakorlás, a karma, a cselekedet által lesz sikeres.
0: And we have that practical, that we ask anyone to do something, they are all ready to do, they run to do the duty what you will give.
1: És a gyakorlatban bárkitől kérünk valamit, szalad megcsinálni.
0: This is the sign of good soul, good atma, good heart, and good thoughts everything.
1: Ez a jó lélek, jó atma, jó szív jele mindez.
0: And we have the spiritual sadhanas.
1: Spirituális sadhanát végzünk.
0: We have our spiritual lineage.
1: Megvan a spirituális láncunk.
0: We have opened wide space.
1: Szélesre tártuk a teret.
0: Which is connected from Brahmaloka till now.
1: A Brahmalókától egész mostanig.
0: And the evidence is from that beautiful river Alaknanda.
1: A bizonyíték az a szép folyó az Alaknanda.
0: When you come to the Alaknanda, bring some water.
1: Ha eljössz az Alaknandához, hozzá vizet.
0: And mix it with more clean water.
1: Keveld bele más tiszta vízbe.
0: And you can use often.
1: És ezt használhatod mindig.
0: Our spiritual development.
1: Spirituális fejlődésünk.
0: We have our very good sadhanas, mantras.
1: Sadhanát végzünk ehhez.
0: So we are very happy, very relaxed.
1: Boldogok, lazák vagyunk.
0: We are fortunate one.
1: Szerencsések vagyunk.
0: That in such a Kali Yuga environment.
1: Hogy ebben a Kali Yuga környezetben.
0: We are here.
1: Itt lehetünk.
0: And we are born in this Kali Yuga.
1: És hogy ebbe a Kali Yugába születtünk.
0: We are untouched by this Kali Yuga's actions.
1: És nem érint minket a Kali Yuga cselekményei.
0: What can we do more than this?
1: Mi lehetne ennél több?
0: God gave us healthy and good human body.
1: Isten egészséges és jó emberi testet adott számunkra.
0: We should understand what means the human life.
1: Meg kell értsük, mit jelent az emberi élet.
0: And what humans should do and what humans should not do.
1: Mit kell az embernek tennie és mit ne tegyem?
0: I mean the way of living.
1: Tehát az életmód.
0: Nourishment mostly.
1: Főleg a táplálkozás.
0: And not to fight each other.
1: És hogy ne küzdjünk egymással, harcoljunk.
0: We shall create the peace in the world.
1: Teremtsünk békét a világban.
0: Every country is our country.
1: Minden ország a mi országunk.
0: Every country is like our neighbor's village, our house.
1: Minden ország olyan, mint a szomszéd háza.
0: We trust our neighbor.
1: Bízunk a szomszédban.
0: We if go somewhere we can give our keys to our neighbors.
1: Hogyha elmegyünk valahova, odaadjuk a kulcsot.
0: And so is how we imagining the peace in the world nowadays.
1: Így képzelhetjük el a világ békét manapság.
0: I can tell you that our yoga and their life people.
1: Elmondhatom a jóga mindennapi életben.
0: They never criticize others.
1: Soha nem kritizálnak másokat.
0: They never fight with others.
1: Soha nem harcolnak.
0: And they really try to others good things.
1: Tényleg próbálnak jók lenni másokat.
0: Of course you have to be very careful.
1: Nagyon vigyázni kell. Persze.
0: Because you can get the negative virus.
1: Mert hogy negatív vírusok érhetnek.
0: So sometime when we are very good,
1: talán néha, ha jók vagyunk,
0: but someone can attack us.
1: De valaki megtámadhat.
0: Like I told yesterday.
1: Ahogy tegnap mondtam.
0: So there are many people, I don't know whose, I don't want to tell.
1: Sokan vannak, nem akarom elmondani, kik és nem is tudom.
0: They will stop you at a highway or somewhere.
1: Megállítanak az autópályán.
0: Or in market somewhere.
1: Vagy a boltba.
0: And begins to tell you something spiritual.
1: Próbál, aztán elkezd valami spirituálisabb mondani.
0: You can listen it, no problem.
1: Meghallgathatod, nem gond.
0: But you should know.
1: De tudnod kell.
0: If it is clear.
1: Hogy világos-e.
0: So, like this. The human body.
1: Az emberi test.
0: Out of 8.4 millions. Creatures.
1: 8,4 millió életformából.
0: One is the human.
1: Egy az ember.
0: Understand that I am a human.
1: Értsed meg, hogy ember vagyok.
0: Often I tell,
1: gyakran mondja Swami,
0: morning when we get up,
1: reggel, mikor fölkelek,
0: we say it,
1: azt mondjuk,
0: I am a human.
1: Ember vagyok.
0: Only saying this one word,
1: csak ez az egy szó,
0: you are diagnosing your whole body.
1: Ezzel már diagnosztizálod az egész testet.
0: Your psychic,
1: a pszichumod,
0: your mind,
1: elméd,
0: your consciousness,
1: tudatod,
0: the whole quality of the humans.
1: Az egész emberi minőséget.
0: And then, being a human,
1: embernek lenni.
0: We cannot harm others.
1: Azt jelenti, nem veszélyeztethetünk másokat.
0: And therefore, the whole day,
1: egész nap,
0: you have good actions.
1: Ilyen módon jó cselekedeteid lesznek.
0: Because, for example, if someone is doing something wrong,
1: például, ha valaki valami hibát,
0: causing the pain or killing someone,
1: fájdalmat okoz, megöl valakit,
0: we will say it,
1: azt mondjuk,
0: it is not a human.
1: Ez nem ember.
0: It's not humans. The German they said, es ist nicht menschlich.
1: Azt mondjuk Németországban.
0: So we said, they said menschlich.
1: Menschlich.
0: But how many pigs they are killing every day?
1: De hány disznót ölünk meg minden nap?
0: How many pigs?
1: Mennyit?
0: And everything from that pig they are using.
1: Mindennét használjuk a sertést.
0: Blood also.
1: Még a vérét.
0: Fat also.
1: Zsírja.
0: Code also.
1: Még a cékletét is.
0: And bones also.
1: Csontját.
0: Everything.
1: Minden.
0: Similarly, like we are all like that.
1: Hasonlóan, ilyenek vagyunk.
0: If they will begin to kill us like that.
1: Hogyha minket is elkezdenek ölni.
0: Now they have such a machines.
1: Olyan gépek vannak.
0: They send a pig from this side in, and in 15-20 minutes comes out as

0: I can tell from my experiences, more my life is here in Europe than in India.
1: Saját tapasztalatból mondhatom, hiszen az életem nagyobb részét itt töltöttem Európában.
0: And I see that our here people, in European people, they have very much mercy in their heart.
1: Az európaiaknak nagyon sok a kegyelem a szívükben.
0: They have so much love and understanding.
1: Tele vannak szeretettel, megértéssel.
0: But
1: de
0: the food, the killing, in such a way, hidden way.
1: A rejtett módon az ölés az ételben.
0: And they don't see that. That's situation when they are bringing, torturing, killing, then you will never eat.
1: Hogyha látnák, hogy hogyan kínozzák, ölik meg az állatokat, sose ennék meg azt.
0: Then it is said you will next life you will be the pig.
1: Azt mondják, hogy következő életedben te leszel a
0: serpenyő. So now we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: Is that pig which was killing you before as a pig? I don't know. Karma is karma.
1: Az a disznó megölt téged, az mi volt?
0: The
1: a
0: destiny.
1: Karma, sors.
0: So we have to become free from destinies.
1: Meg kell szabaduljunk a sorstól.
0: We love human.
1: Szeretünk.
0: And we love other creatures.
1: Szeretjük az embereket és az egyéb élőket.
0: So God gave this human body.
1: Az ember ezt az is, Isten ember ezt az emberi testet adta.
0: More God cannot give anything.
1: Nem tud többet adni.
0: This is what everything he gave us, everything.
1: Ezzel mindent megadott.
0: And now still we don't understand.
1: Még se értjük.
0: That is our karma.
1: Még mindig nem értjük, ez a mi karma.
0: So you will go again back.
1: Megint visszatérsz.
0: Like a football field.
1: Mint a focipályám.
0: There are two parties.
1: Van két csapat.
0: Two group. No? 11 and 11, 12, no?
1: 11-12.
0: I didn't count, but I think so.
1: Nem számoltam, azt gondolom annyi.
0: All trying very hard.
1: Nagyon keményen próbálkoznak.
0: But who is the winner?
1: De ki nyer?
0: They are making festival.
1: Akkor ünnepelnek.
0: Others going sad back.
1: Az egyik a másik csapat meg szomorú.
0: But when no one is winner, no one comes to a goal.
1: De ha egyik se rúg gólt,
0: then both are equal.
1: Akkor egyformák.
0: They hug each other.
1: Megölelik egymást.
0: And so let us hug each other, okay?
1: Öleljük meg egymást.
0: We don't say like only I'm the winner.
1: Nem mondjuk, hogy csak én vagyok a nyertes.
0: So this body.
1: Ez a test.
0: Yes, now our doctors and this technology, they understand lot of thing from our body.
1: Az orvosok a technológiával sok mindent megértenek a testben.
0: But still they cannot make that one.
1: De mégse tudják azt megcsinálni.
0: Which God could have done.
1: Amit Isten adott.
0: The nature could have done.
1: A természet.
0: It is, you can make some kind of changes in these trees, chemical.
1: Meg tudjátok változtatni ezeket a fákat vegyszerekkel.
0: But still they cannot create one tree like this without anything.
1: De nem lehet a semmiből ilyen fát létrehozni még.
0: So the Guruji have written one many bhajans.
1: Guruji sok bhajant írt.
0: He said, my brothers.
1: Azt mondja, testvére.
0: My coach is wonderful.
1: Csodás az én kocsim.
0: Why it is a coach?
1: Miért kocsi?
0: Because it is movable.
1: Mert mozog.
0: And we are also movable.
1: Mi is mozgunk.
0: So our body, our this is our bungalow.
1: Ez a mi bungalow.
0: But this is not that bungalow, but this is a coach.
1: De inkább kocsi.
0: As a what we call the movable house, no?
1: Ez olyan,
0: a mobile house.
1: Mint egy lakókocsi.
0: So our body is that movable building.
1: Ez egy mozgó épület a testünk.
0: So sadhu

0: कोई अजबरत हमारा ओ माय ब्रदर्स
1: दशवीरें
0: ओ साधुस
1: ओ साधु
0: माय कोच इज वेरी वंडरस
1: चौदह सोजें कोचिंग
0: जिसमें बैठा बारंबार इन विच आई सेट मेनी टाइम
1: सोक्सोर यूज़ मार बनना
0: I said many times.
1: Sokszor.
0: It means I was born, I went again, I came again back, I went again.
1: Ez azt jelenti, megszülettem, visszamentem, ismét megszülettem, visszamentem, és így tovább.
0: So this means.
1: Azt jelenti.
0: That we had many times human birth.
1: Sokszor volt már emberi születésünk.
0: God will not throw us just in the garbage.
1: Isten nem dob minket a szemétre.
0: But when there is many, many, many, many sins we have done.
1: De ha sok bűnt követünk el,
0: then finally it has to send you somewhere else.
1: Akkor végül valahova máshova küld.
0: In Mahabharata,
1: Mahabharatában,
0: there was one who was against Krishna very much.
1: Volt valaki, aki nagyon ellenállt Krishna.
0: Shouting and this and that.
1: Kiabált ilyenek.
0: And the Pandavas, they said, why don't you kill him?
1: Pandavák azt mondták, miért nem ölöd meg?
0: That's a rakshasa.
1: Ez egy rakshasa.
0: He said, yes, I'm counting.
1: Azt mondta, igen, számolok.
0: What are you counting?
1: Mit számolsz?
0: His mistakes, failures.
1: A hibáit.
0: When that many,
1: amikor eléri,
0: then I can do something, otherwise not.
1: Azt a számot, akkor tehetek valamit, addig nem.
0: Like your police here.
1: Mint a rendőrség.
0: You give the something to the police and they said, no, sorry, we can't do anything.
1: A rendőrség nem feljelentést tesz, azt mondják semmit.
0: But first if one kills you or puts a knife in your stomachs,
1: de hogyha késsel megtámadnak,
0: then I can do something.
1: Akkor tehetünk valamit.
0: Yes?
1: Így van.
0: And so the Krishna also, I'm counting.
1: Krishna is azt mondja, számolni.
0: Then he was counting one more, one, two, three, four.
1: Egy, kettő, három, négy.
0: And completed, then Sudarshan Chakra went.
1: És mikor elérte, akkor ment a Sudarshan Chakra.
0: And destroyed the Rakshasa.
1: És elpusztította a rakásra.
0: So God or destiny is waiting.
1: Isten a sors várakozik.
0: Forgive, forgive, forgive, doesn't matter, it's okay, it's okay. He or she will learn. In God's, there is no he and she.
1: Megbocsátok, majd tanulni fog, mindegy, hogy nő vagy.
0: No the gender dualities.
1: Nincs nemi kettősség.
0: Yeah. Atma is Atma.
1: Atma, Atma.
0: Soul is a soul.
1: Lélek, lélek.
0: And God is taking care of that soul.
1: Az Isten arra a lélek.
0: That and this soul should come in the comfortable coach, in comfortable house.
1: Hogy egy kényelmes kocsiba, házba jusson a lélek.
0: This all these houses are nothing.
1: Ezek a házak a semmi.
0: You think it is my house?
1: Azt gondolod, ez az én házam.
0: This is a lie.
1: Hazugság.
0: That's my cottage.
1: Az az én házam.
0: It's a lie.
1: Hazugság.
0: Then what is my?
1: Mi az enyém?
0: This is house.
1: Ez a ház.
0: This house, there you are living.
1: Ott élsz.
0: There you are sleeping, there you are walking, you are working, you are thinking, you are eating. Everything is in this house.
1: Minden ebben a házban van. Itt élsz, itt gondolkozz, itt sétálsz, alszol.
0: Not our car,
1: nem
0: is our house. No our in the campin is not my house.
1: Nem a sátor.
0: And God gave also other creatures also their house.
1: És más lényeknek is Isten adott házat.
0: Sadhavai ajabrat hamara baitha barambar. So I came many times in my this body.
1: Sokszor jutottam már ebbe a testbe.
0: So Gurudev comes again and again to bless us.
1: Gurudev mindig megáll.
0: For sake of bhaktas.
1: A bhakták kedvéért.
0: Sake of those divine souls.
1: Azoknak az isteni lelkeknek a kedvéért.
0: So the captain will bring your boat slowly, slowly, but sure.
1: A kapitány lassan, de biztosan viszi a hajót.
0: Sadam vai rat, ajabarat hamara, jisme baitha barum bara, in which I was sitting again and again. How fine was my body.
1: Milyen szép volt a testem.
0: There are some people.
1: Vannak emberek.
0: They said, ah, better I want to die.
1: Jobb lenne, ha meghal.
0: I feel so bad under my skin.
1: Olyan rosszul érzem magam a bőrömben.
0: Don't worry, peel it out.
1: Ne aggódj, hámozd le.
0: There are some people like that.
1: Vannak emberek.
0: Yeah. Because that is also karmic thoughts.
1: Ezek is karmikus gondolatok.
0: Yes, and this one have to come through.
1: Az embernek keresztül kell jutnia.
0: Under the human skin.
1: Az emberi bőrben.
0: It will be okay.
1: Jó lesz majd.
0: So that is a training.
1: Ez képzés.
0: That's called tapasya.
1: Tapasya.
0: This coach which I have, our body,
1: ez a kocsi, a testünk,
0: which is carried by 10 horses.
1: 10 ló húzza.
0: Krishna had only 5 horses.
1: Krishnának csak 5 volt.
0: But Guruji said, we have 10 horses.
1: De Guruji azt mondja, nekünk meg 10 van.
0: Take care of your horses.
1: Vigyázz a lovaidra.
0: Clean them, wash them, feed them.
1: Etesd őket, tisztogasd.
0: Yeah. Which are these 5 horses?
1: Melyek ezek a 10 ló?
0: These are 5 indriyas.
1: 5 indriya.
0: 5 senses.
1: 5 érzék.
0: The gyanendriya.
1: A gyána indriák.
0: And karma indriyas.
1: És a karma indriák.
0: And this coach is pulled by these indriyas.
1: Ezek az indriák húzzák ezt a kocsit.
0: You want to eat.
1: Enni akarsz.
0: Let's say, best is today always ice cream.
1: Legjobb ma fagy.
0: You are sitting here and you are sitting, but your tongue.
1: De a nyelved. Itt ülsz a nyelved.
0: Svad indriyas.
1: Svad indriya.
0: They are pulling you to go to the ice cream shop.
1: Abba az irányba húz, ahol a fagyi van.
0: And eat.
1: És eszel.
0: Bring. Doesn't matter how.
1: Nem számít.
0: Why not?
1: Miért ne?
0: Sweet, good, pleasant.
1: Édes,
0: okay.
1: Finom.
0: It's not a sin.
1: Ez nem bűn.
0: But this senses, feeling.
1: De ezek az érzések, az érzések.
0: That is the call the karma indriyas.
1: Ezek a karma indriák.
0: That means the desire.
1: Vágy.
0: So these are 5 horses of the desires.
1: Ezek az 5 vágy ló.
0: So all kind of desires which are about money, about eating, about properties, about this, about husband, about wife, about going swimming, this, all.
1: Mindez a vágy, hogy fér, feleség,
0: good dress, good eating, good shoes.
1: Jó cipő, pénz.
0: Many things.
1: Rengeteg vágy.
0: And it's still not enough.
1: És nem elég.
0: Every time you cut the hair till here, no?
1: Így vágod a hajat.
0: Sometimes cut off only.
1: Néha.
0: Sometimes only like that.
1: Néha csak amúgy.
0: Sometimes hanging like this.
1: Néha úgy lelóg.
0: Sometimes crackling like this.
1: Néha csigába.
0: This is a desire.
1: Ezek a vágyak.
0: I want to be beautiful. I want to be beautiful.
1: Szép akarok lenni.
0: You are very beautiful.
1: Nagyon szép vagy.
0: Who said you are not beautiful?
1: Ki mondta, hogy nem vagy szép?
0: Don't tell God, blame the God.
1: Ne hibáztad Isten.
0: Because God have made beautiful everyone in different way.
1: Mert Isten mindenkit másképp tett szépté.
0: Everyone is so beautiful.
1: Mindenki annyira szép.
0: But you have conflict with thyself.
1: De konfliktusod van saját magaddal.
0: Because you see others some different.
1: Mert a másokat másnak látod.
0: But my nose is a little bit like this.
1: Az én orrom picit ilyenek.
0: That's a beautiful nose of the papaya, you know?
1: Ez a szép papaya orr.
0: Parrot.
1: Papagáj orr.
0: Oh, the parrot is so nice.
1: Olyan szép a papagáj.
0: And some said is my nose is up.
1: Valaki azt mondja, föláll az orra.
0: Like a zebra.
1: A zebra.
0: How nice. The zebra have big nose, is more air goes in the mouth.
1: Annak nagyobb orra van, több levegő.
0: Because when he's running, he need more air.
1: Mikor fut, sok levegőre van szüksége.
0: God have made something, he knows what, why he do like that.
1: Isten tudja, hogy miért úgy csinálta.
0: And let's say, you make cosmetic.
1: Például kozmetikázol.
0: And you cut your this nose and put other nose there.
1: Plasztikai sebészet, egy más orrot.
0: Life long you will be unhappy.
1: Egész életedben boldog.
0: Oh God. My own nose was more beautiful than this.
1: Szebb volt az eredeti orrom.
0: So God is all creatures and everyone is different.
1: Minden élőlény más.
0: But still we have desire.
1: Mégis vágyaink vannak.
0: And therefore God gave the desires.
1: Ezért Isten adta
0: Because
1: a
0: without desires you will not do anything.
1: Mert hogy vágyak nélkül semmit.
0: You will not do any karmas.
1: Nem csinálnál karmát.
0: Therefore, five horses.
1: Tehát ezért van az öt ló.
0: And this is the horses of the desires.
1: Ezek a vágylovak.
0: Yeah. And this let you dance. Your desires will let you dance.
1: Hadd táncoljanak a vágyak.
0: Play many games. This, that, I like this, I don't like that, I want to have this, everything.
1: Ezt szeretném, azt nem szeretném.
0: So this is five horses.
1: Ez az öt ló.
0: And five horses is a jnana.
1: És másik öt ló a jnana.
0: Jnana indriyas.
1: Jnana indriyak.
0: So jnana is a knowledge.
1: Az a tudás.
0: And this, which gives us the information from external world,
1: külvilágból ad információt.
0: And we learn everything through these five senses.
1: Mindent ezáltal az öt érzék által tudunk meg.
0: So through our visions, eyes,
1: látás,
0: we can say, this is a beautiful old tree.
1: Azáltal mondjuk, hogy ez egy szép öreg fa.
0: This one is young tree.
1: Az meg egy fiatal fa.
0: Yes. The Muktamani is sitting and see a very nice white trouser.
1: Ott ül Muktamani szép feje nadrágban.
0: And yellow Yogendra life shirt.
1: És,
0: I don't know, is he here somewhere? I don't know.
1: Itt van Muktamani valahol, sárga
0: Yogendra. Egy example.
1: Csak egy példa volt.
0: And Radha, she has black glass, where is he?
1: Rádának fekete szemüvege van. Hol
0: Why
1: van?
0: Not?
1: Miért ne?
0: Is it good?
1: Jó az.
0: God made everything so good.
1: Minden jót adott Isten.
0: But this is a knowledge.
1: Ez tudás.
0: Listening.
1: És a hallás?
0: If 1 year you can't hear anymore, you are deaf.
1: Egy évre nem tudsz hallani.
0: It's so unpleasant. Sorry.
1: Nagyon kellemetlen.
0: Always we used to, what did you say?
1: Mit mondtál?
0: Oh yeah, tell me this now.
1: Még egyszer.
0: So God gave perfect balance of the ears near the brain.
1: Tökéletes egyensúlyt adott Isten, hogy a agyhoz közel van a fül.
0: He could have given these 2 ears on our thighs.
1: Rakhatta volna a combunkra.
0: Yeah. Similarly, our nose.
1: Az orrunk.
0: Smelling. Prana and smell.
1: Prana, szaglás.
0: Thanks to God.
1: Istennek hála.
0: He didn't give the nose somewhere down.
1: Hogy nem valahova lefelé rakta az orrot.
0: Here on, under the armpit.
1: Például a hónaj alá.
0: But God gave the nose at a higher level.
1: A legmagasabb.
0: So good air comes there.
1: Oda jön a jó levegő.
0: Yes. And if God didn't give the sound.
1: Ha nem adott volna Isten hangot.
0: You can't speak.
1: Nem tudnál beszélni.
0: Karma yoga.
1: Karma yoga.
0: So these are the 10 horses.
1: Ez a 10 ló.
0: 5 karmindriyas and 5 gyanindriyas.
1: 5 karma, 5 gyanindriya.
0: And this 5 gyanindriyas and karmindriyas, these are 10 horses.
1: Ez a 10 ló.
0: And they pull our coach.
1: Húzzák a kocsinkat.
0: Our body.
1: Testünk.
0: That side, this side, that side.
1: Erre, arra.
0: Thus Ghoda Chale is Ratme, Ajub Chal Apara. And what a wonderful walk of that.
1: Milyen csodás.
0: These horses, every horse have different movements.
1: Minden ló másképp mozog.
0: One have high shoes.
1: Egyiknek magas a patája.
0: Others have different shoes. Yeah, yes or no? Everyone, let us dance.
1: Mindegyik hat táncol.
0: One like that, one like this, one like this.
1: Egyik így, másik úgy.
0: Yes, I want to go now to Hawaii.
1: Most Hawaii-ra szeretnék menni.
0: Who's pushing you to the Hawaii?
1: Ki húz engem Hawaii-ra?
0: That horse.
1: Az a ló.
0: Desire.
1: A vágy.
0: No, I want to go now to the Adriatic coast.
1: Nem, most az Adriára szeretnék.
0: The one of the best swimming coast in the world.
1: Az egyik legjobb úszó part a világon.
0: I'm not making the advertising.
1: Nem reklámozom.
0: But it is sure.
1: De így van.
0: How nice. There's no high waves, there are no high fees.
1: Huh? Nincsenek nagy hullámok, nagy halak.
0: But now the holidays time becomes horror.
1: De most a nyári időben
0: very horror. Dirty, very noisy.
1: Szennyezett, zajos.
0: Mistake of the humans.
1: Ez az emberek hibája.
0: So I will tell you, don't go on this time.
1: Most ne menj.
0: Go in this winter.
1: Télen.
0: Ah, nice cold water.
1: Jó hideg víz.
0: Peaceful, no music.
1: Béke, semmi.
0: And water is more clean.
1: Tiszta a víz.
0: We call it so clean, like a tear of the peacock bird.
1: Olyan tiszta, mint a páva szeme.
0: The pure water, like a pulse.
1: Mint a gyöngy olyan.
0: And the pulse is so clean, like a tears of the peacock bird.
1: Mint a páva könnye. Könnye.
0: Peacock have no tears and you can't see the pure bird.
1: Mert a pávának nincs könnye, és nem láthatod.
0: Anyhow, so these are the 10 our indriyas.
1: Ez a 10 indriya.
0: It is your.
1: Tiede.
0: They are all pulling your body.
1: Ez a tied, húzzák a testet.
0: So knowledge.
1: Tudás.
0: And desire.
1: És vágy.
0: These 5 gyanindriyas.
1: Ez az 5 gyána indriya.
0: There are only 5 gyána indriya through which we have learned everything.
1: Csak ezáltal tudunk meg mindent.
0: There is no 6th gyána indriya.
1: Nincs 6. gyána indriya.
0: This is in our yoga science.
1: A yoga tudomány szerint.
0: This is in Vedanta.
1: Vedanta szerint.
0: Philosophy.
1: Filozófia.
0: Etc. Thus Ghoda Chale Ratme Ajab Chala Para. How they are all, every horse have their own movement.
1: Minden lónak megvan a saját mozgása.
0: Some are people who, Gyanindriya, they like to learn and read. There are many people who cannot sleep without reading something.
1: Vannak emberek, akiknek olyan a gyanindirájuk, hogy olvasnak, nem tudnak elaludni addig, amíg nem olvasnak valamit.
0: That Gulabji Kothari, Gulab, you know, his father was also here, Kapoorchandji.
1: Itt volt az apja is.
0: And we were together in Debrecen.
1: Együtt voltunk Debrecenben.
0: And we stayed in the hotel.
1: Ott a szállodában.
0: And so there was nothing to read.
1: Nem volt semmi olvasni való.
0: So he found old newspaper.
1: Talált egy régi újságot.
0: Somewhere under the cupboards.
1: A szekrény alatt.
0: And he took this and that he read.
1: Azt vette és olvasta.
0: Luckily it was in English.
1: Szerencsére angolul volt.
0: Not Hungarian.
1: Nem magyarul.
0: And he got very good information.
1: És nagyon jó információkat kapott ezáltal.
0: He put this paper and brought him in, show me morning breakfast, look Swamiji.
1: Reggel megmutatta azt az újságot, nézd Swamiji.
0: About something Hungarian.
1: Valami magyar dolog.
0: Or international news. He said, it's my habit, anything, even a piece of newspaper, I would like to read something and then I can sleep nicely.
1: Azt mondta, az a szokásom, hogy elalvás előtt olvasok valamit, bármit, és csak úgy tudok aludni.
0: The Mother Lakshmi, the Saraswati.
1: Saraswati.
0: The Shakti Saraswati is the goddess of the wisdom.
1: Ő a bölcsesség istennője.
0: Knowledge is with her.
1: Az övé a tudás.
0: It's her. So many, many good things are with those devis.
1: Sok jó dolog van azoknak a déviknek.
0: And those, she is a goddess of the wisdom, knowledge. She is a goddess of the knowledge.
1: Ő a bölcsesség istennője.
0: But still she have one book in her hand. All the times.
1: Mindig tart egy könyvet a kezében.
0: So it means, in learning there is no end.
1: Ez azt jelenti, a nincs vége a tanulásnak.
0: And reading something and knowledge is always more and more and good and good.
1: Ő a bölcsesség istennője, mégis könyv van nála, jó, egyre többet.
0: So our gyánindriya should be always clean.
1: Mindig tiszta legyenek a gyánindriák.
0: Because there can be manipulation.
1: Mert lehet manipuláció.
0: You can give the negative information, you can give good information.
1: Lehet negatív információ és jó információ.
0: If you have a pure spirituality in your vidya, in your jnana,
1: ha tiszta a spiritualitás a jnana,
0: then even someone is wrong, make a mistake.
1: Ha valaki rosszat mond, hibázik.
0: You have viveka, you will go to that person and tell and make correction.
1: Akkor megvan a vivékád, odamész és kijavítod.
0: But not explode everything.
1: De ne robbanj fel mindenet.
0: Then it means that is not a gyani, it is agyani.
1: Az nem gyani, az agyani.
0: Gyani means the knowledgeable.
1: Gyani, aki
0: tudásban. Agyani bin means full.
1: Az agyani a bolond.
0: That's it.
1: Ennyi.
0: So these are the 10 horses.
1: Ez a 10 ló.
0: Indriyas as a horses.
1: Indriyak, mint lova.
0: Horse is a very holy animal.
1: A ló nagyon szent állat.
0: In this creation,
1: ebben a teremtésben,
0: only one is a male.
1: Csak egy hím van.
0: Only one is the horse, male. Others are females.
1: A többiek nőstények.
0: They have quality, male, female. Women have the male qualities and males have women's qualities.
1: A nőstényeknek férfi tulajdonságaik vannak és a férfi.
0: Every creatures which is born as a baby,
1: minden a élőlény, amikor megszületik kicsi,
0: they have a sign of the chest.
1: Van mellbimbója.
0: So you are a father.
1: Apa vagy.
0: But you have the chest.
1: De van mellbimbód.
0: But the buffalo have.
1: Még a bivajnak is.
0: But goat have, cow have.
1: Kecske.
0: Everyone.
1: Mindegyik.
0: But horse not.
1: De a lónak nincs.
0: Yes.
1: Igen.
0: That is that.
1: Így van.
0: And therefore it's called Purna.
1: Ezért
0: the horse is the Purna.
1: A ló az Purna.
0: Is a horse is very holy.
1: Nagyon szent.
0: Very loyal.
1: Nagyon lojális.
0: Don't kill them.
1: Ne öld meg.
0: Don't eat them.
1: Ne edd meg.
0: Don't torture them.
1: Ne kínozz.
0: Yes, they are beautiful.
1: Szépek.
0: Anyhow.
1: Akárhogy.
0: So these are all 10 indriyas are 10 horses.
1: A 10 indriya a 10 ló.
0: If the horses are not trained,
1: ha nem,
0: can be very wild.
1: Nem edzetek, akkor
0: valók. Or if you trained, can be very good.
1: De hogyha ha edzettek, akkor nagyon jó.
0: Thus goda chale sratme ajab chal. So how everyone have their walk.
1: Mindegyik hogy jár?
0: Buddhi ki lagam lagai, hakat man hunsyara. Buddhi.
1: Buddhi.
0: Buddhi is intellect.
1: Az az intellektus.
0: Positive intellect.
1: Positive intellektus.
0: Buddhi. And lagam, what you give in the mouth, the horse, what Visakhman does?
1: Rai.
0: In English?
1: Rai.
0: Cry.
1: Rai. Zabla, arról van szó.
0: That is the lagam, the hop, controlling.
1: Ez irányítja.
0: Csugol. Yeah. So, okay. So, buddhi, our intellect is controlling these 12 horses.
1: Az intellektusunk irányítja ezt a 10 lovat.
0: So, when you make a mistake or no mistake and this and that, it means one of your horse was not under control.
1: Hogyha hibázol, az azt jelenti, hogy az egyik ló nem volt az uralmad alatt.
0: Buddhi ki lagam lagai hakat man hushyara. And it is that the rider,
1: a lovas,
0: his mind.
1: Ő az elme.
0: So, this 10 indriyas,
1: ez az öt indriya,
0: is under control of your mind.
1: Az elméd uralma alatt áll.
0: This all is a drama of the mind.
1: Mindez az elme színjátéka.
0: And mind? Where is the mind?
1: Hol az elme?
0: Which part of the body you have the mind?
1: A melyik részében a testnek?
0: Did you see the mind?
1: Láttad-e valaha az elmét?
0: Can you somewhere one day hold him?
1: Meg tudod-e ragadni?
0: Where is the mind?
1: Hol az elme?
0: Mind is like a reflection.
1: Az olyan, mint egy tükröződés.
0: And you see like a mirror.
1: Tükörben látod.
0: And in mirror you see, but you can't touch.
1: De azt nem tudod megérinteni.
0: So, that mind,
1: az elme,
0: is not catchable.
1: Nem megfogható.
0: But it is connected to the indriyas.
1: De kapcsolatban áll az
0: indriyas. And therefore, always we shall keep in our mind the good thoughts, good feelings, good actions, everything.
1: Mindig tartsunk az elmében jó gondolatokat, jó érzéseket.
0: Thus ghoda chale shrat mein ajab chal apara, buddhi ki lagam lagai hakat man husyara sadhu bhai ajab rat hamara.

0: ज्ञान की बुद्धि लगाई रथ में, एंड इन दिस कोच देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइटनिंग.
1: नागyon szép világítás van ebbe a kocsiban.
0: In our bungalow we must have a light.
1: Kell, hogy a házba fény legyen.
0: If you go with the dark in your room, you will give something here, very nice ball.
1: Ha sötét van a szobában, kúp lesz a homlokod.
0: Gyan ki rath, batti lagai rath mein. So that our knowledge, our vidya, is this light in our bungalow.
1: A tudásunk, a vidyánk, a fény a bungalow.
0: Our knowledge is the light.
1: A tudásunk a fény.
0: And this knowledge is we learn from Gyanindriyas.
1: És ezt a Gyanindriyák által szerezzük meg a tudást.
0: Anahad bhaya ujjara. And so Guruji said,
1: Guruji mondja,
0: Anahad. Anahad is limitless.
1: Anahad végtelen.
0: Without boundary.
1: Nincs határa.
0: Anahad bhaya ujjara. So the light is so bright.
1: Annyira fényes.
0: There is no border.
1: Nincs határa.
0: And that is your knowledge is so wide.
1: Annyira széles a tudásod.
0: It is said.
1: Azt mondják.
0: Jahan pause kavi, vahan pause nahi ravi. Kavi means the poet.

0: भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। इन द रामायण होली बुक रामायण
1: रामायण संत könyvében
0: तुलसीदास जी महाराज इज राइटिंग
1: तुलसीदास जी महाराज अस्त इरिया
0: जो इच्छा कर ही मन माई हरि कृपा दुर्लभ नहीं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस व्हाट तुलसीदास जी सेड।
1: Ez Tulsidas Jinak egy csodálatos mondata.
0: Well, he said, whatever you wish, everything is possible, nothing is impossible.
1: Azt mondta, bármit kívánsz, lehetséges, semmi sem lehetetlen.
0: How good.
1: Milyen jó.
0: My God. We got everything.
1: Istenem, mindenünk megvan.
0: Under one tree we got all the nests.
1: Egy fa alatt van az összes fészek.
0: All mushrooms what we were searching.
1: Az összes gomba, amit kerestünk.
0: We found under one tree.
1: Egy fa alatt volt meg.
0: Iccha. Iccha, what is iccha?
1: Mi az iccha?
0: Wish.
1: Kívánság.
0: Desire.
1: Vágy.
0: What would you like to have?
1: Mit szeretnél?
0: What would you like to eat?
1: Mit szeretnél enni?
0: What would you like to study?
1: Mit szeretnél tanulni?
0: What would you like to achieve?
1: Mit szeretnél elérni?
0: Iccha. This is something great.
1: Ez nagyszerű.
0: Also, iccha is more bigger about business.
1: Az iccha ennél is nagyobb, például az üzleti élet.
0: About marriage.
1: Házasság.
0: About children.
1: Gyermekek.
0: Profession.
1: Hivatás.
0: And self-realization.
1: És önmegvalósítás.
0: So many iccha.
1: Annyiféle iccha van.
0: But before you express your wish,
1: de a kívánságot kifejezése előtt,
0: you should know what kind of wish it is.
1: Tudnod kell a kívánság természetét.
0: Because when that is fulfilled,
1: mert ha beteljesül,
0: and that time you change your opinion,
1: és megváltoztatod a véleményedet,
0: and now you say, no, I don't want.
1: És azt mondod, hogy bocs, mégse akarom.
0: So with the God, there is no bargaining.
1: Istennel nincs alkudozás.
0: There is no changing.
1: Nincs változtatás.
0: Iccha. Now, what is within the iccha?
1: Mi van az iccsában?
0: Iccha shakti. That is something.
1: Ez valami.
0: The willpower.
1: Az akaraterő.
0: Willpower.
1: Akaraterő.
0: So in our desires.
1: A vágyainkban.
0: Our opinion or our wish.
1: Véleményünkben, kívánságunkban.
0: That has called the shakti.
1: Ott van shakti.
0: If you have no shakti,
1: ha nincs shaktid,
0: your iccha cannot be fulfilled.
1: Az iccsád beteljesíthetetlen.
0: For example, you have iccha to go to swim.
1: Például úszni akarsz menni, ez az iccsád.
0: Yes, the pond is near here.
1: Itt van a tó.
0: But you should have the energy to walk till there.
1: De kell annyi energia, hogy elsétálj addig.
0: You should know what is the lake.
1: Tudnod kell, hogy mi a tó.
0: The pond.
1: A tó.
0: And you know you want to go in that.
1: És tudod, hogy abba akarsz beleszállni.
0: On the way there is what we call the safety tank.
1: Az arra felé vezető úton ott van a biztonsági tank.
0: From bathrooms and toilets where water is going.
1: Ebből a globuszból jön a víz a fürdőszobákba, vécékbe.
0: And you think I need not to go so far, it is very close, you jump in.
1: Azt gondolod, hogy nem kell addig elmenni, majd beleugrom ebbe a tankba.
0: You come out.
1: És visszajössz.
0: With different kind of colors.
1: Másféle színekkel szállsz ki ebből a merítőből.
0: So Ichha Shakti.
1: Az Ichha Shakti.
0: Willpower, but must be very clear.
1: Nagyon világos kell, hogy legyen.
0: You should know what you want to do.
1: Tudnod kell, mit akarsz.
0: Now you have the Ichha Shakti.
1: Megvan most az Ichha Shaktid.
0: But you don't know what is in that lake.
1: De nem tudod, hogy mi van a tóban.
0: There are crocodiles.
1: Lehet, hogy krokodilok.
0: So even you come to the last point of your desires.
1: Még ha a vágyad végcéljáig el is érsz.
0: You should know, or we should know, what is there.
1: Még akkor is tudnunk kell, hogy mi van ott.
0: Will harm me or will help me.
1: Hogy ez árt-e nekem, vagy segít.
0: So Ichha Shakti is very important, very great.
1: Az Ichha Shakti fontos és nagy.
0: But before we wish, we should know what it is.
1: De mielőtt kívánunk, tudnunk kellene, mi az.
0: Without Ichha Shakti,
1: Ichha Shakti nélkül,
0: we can't achieve anything.
1: Képtelenek vagyunk bármit elérni.
0: Jo Ichha Karhi Man Mahai, what you wish in your mind.
1: Amit az elméddel kívánsz.
0: Hari Kripa Durlab Nahi. By the grace of the God,
1: Isten kegyelméből,
0: nothing is impossible.
1: Semmi sem lehetetlen.
0: But God blesses us.
1: De Isten megáld minket.
0: Because God said, I gave you intellect.
1: Isten adta az értelmet, ő mondja.
0: And you know what it is.
1: És tudjad, hogy mi az.
0: Even if you wish bad, I will say yes, bless you.
1: Ha rosszat kívánsz, Isten akkor is megáld.
0: So in Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna said in Karma Yoga chapter.
1: A Bhagavad Gita-ban Bhagavan Krishna Karma Yogáról szóló fejezetben azt mondta.
0: Arjuna. Before you do some action.

0: teszel valamit.
1: You should know the form of the action.
0: Tudnod kell a tett formáját.
1: When you will know the form of the actions,
0: ha tudod a tett formáját,
1: then you will know what fruits will come.
0: Akkor tudod a gyümölcseit.
1: When you will see the fruits,
0: ha látod a gyümölcsöket,
1: then you will decide if you would like to eat these fruits or not.
0: Akkor el tudod dönteni, hogy kell-e ez a gyümölcs vagy nem.
1: So in this Icha Shakti,
0: tehát az Icha Shaktiban,
1: we need Viveka.
0: Viveka is kell.
1: Viveka is a common sense.
0: Viveka a józanész.
1: Viveka is intelligence.
0: Az intelligencia.
1: Viveka is a very truthful decision.
0: Az igazságos döntés.
1: So we have to develop first Viveka.
0: Először a Vivekát kell kifejleszteni.
1: Then we should express our wish.
0: Ezután fejezzük ki a vágyainkat.
1: Otherwise desire will torture you.
0: Másképp a vágyak kínoznak.
1: Like there was one man.
0: Volt egy férfi.
1: What we call the snake chairman.
0: Akit kígyóbűvölőnek nevezünk.
1: The cage snake, cobra.
0: Elkapja a kobrát, a kígyót.
1: And train them.
0: És beidomítja.
1: And then brings in the village.
0: És elviszi a faluba.
1: And plays a kind of instrument like a flute.
0: És egy furulyaszerű eszközzel játszik.
1: And cobra is dancing.
0: És táncol a kobra.
1: Who did not see cobra properly?
0: Aki nem látott még kobrát rendesen.
1: They go near and looking.
0: Oda megy és nézi ezt.
1: And after they give some money.
0: És egy idő után pénzt adnak neki.
1: And sometime they take the cobra and then they put in under your neck.
0: Néha
1: round your neck.
0: Kiveszi a kobrát, a nyakába teszi.
1: He said, no.
0: De a látogatók ezt nem akarják.
1: Jeev sabko pyara hai. Everyone loves their soul. They don't want to die.
0: Mindenki szereti a lelkét, nem akar meghalni.
1: Well, so he had one snake that became old.
0: Volt egy előregedett kígyó.
1: So he went to search a new one.
0: A bűvölő elment egy újért.
1: And he found somewhere very big, nice young cobra.
0: Talált egy szép, nagy, fiatal kobrát.
1: So he caught him.
0: Elkapta.
1: And put in the pocket.
0: És betette a dobozba.
1: And like a basket.
0: Mint egy kosár.
1: Made out of the some wood.
0: Egy fakosárba.
1: Bamboo or something.
0: Bambuszból.
1: So he put the cobra inside and covered it.
0: Betette a kobrát, letakarta.
1: He's tying cloth over the neck of the basket.
0: Rongyot kötött a kosár szájára.
1: And with the rope tied it and holding and carrying, going towards home.
0: És kötéllel megkötötte, cipelte, vitte haza.
1: Hot day to like today.
0: Egy olyan forró nap volt, mint a mai.
1: Beautiful banyan tree.
0: Csodálatos banyanfa.
1: So he thought.
0: Azt gondolta.
1: He's going want to go to that under the tree.
0: A falába húzódik.
1: Have a little rest because very hot.
0: Kicsit pihen a forróságban.
1: And now our mind.
0: És az elménk.
1: Is our monkey.
0: A majmunk.
1: Sitting on the tree.
0: Ott ült a fán.
1: Monkey was looking like this.
0: Így úgy nézegetett a majom.
1: And he saw that man, snake chairman.
0: És meglátta a kígyóbűvölőt.
1: Carrying something carefully.
0: Ahogy óvatosan cipel valamit.
1: And monkey said.
0: Monkey így csinált, vagy majom, bocsánat.
1: You know how the monkeys are.
0: Tudjátok, milyenek a majmok.
1: A monkey thought.
0: A majom azt gondolta.
1: Definitely he brought some honey.
0: Biztos méz van benne.
1: He got some honey from the wild honey bees.
0: Biztos vadméhek méze.
1: I want to eat.
0: Szeretnék belőle enni.
1: Desire.
0: Vágy.
1: Icha. When you have an icha.
0: Ha icsád van.
1: We should try to

0: But this is something.
1: De ez már valami.
0: I'm not stupid.
1: Én nem vagyok ostoba.
0: Doesn't matter how my parents think.
1: Mindegy, hogy gondolják a szüleim.
0: Life.
1: Egész életedre.
0: You become addicted.
1: Mert függő lettél.
0: You can't get rid of it.
1: És nem tudsz megszabadulni ez a testi rendszerben.
0: It remains this vibration in the brain.
1: A rezgés az agyban marad.
0: So don't go there where you think could be something wrong.
1: Ne menj oda, ahol azt gondolod, hogy valami rossz lehet.
0: Iccha, desire.
1: Az iccha, a vágy.
0: Now monkey had only one wish.
1: Tehát a majomnak csak egy kívánsága volt.
0: I want to have this basket.
1: Meg szeretném szerezni ezt a kosarat.
0: To enjoy the honey.
1: Élvezni szeretném a mézet.
0: But how to get from this man?
1: De hogyan vegyem el ettől az embertől?
0: He will not let me take.
1: Nem adja oda.
0: Now you know blackmailing can do animals too.
1: Úgyhogy a zsarolás, a rossz indulat az állatokban is megvan.
0: Birds can also do.
1: Madarakban.
0: Every animals can tell, go away, go away, go away.
1: Minden állat azt tudja mondani, hogy elűzlek, menj el.
0: So now monkey is trying hypnotizing.
1: A majom elkezdte hipnotizálni.
0: Oh man.
1: Embert.
0: Lay basket here.
1: Ember, hagyd már itt a kosarat.
0: Go away.
1: Menj el.
0: Hissing. Go away.
1: Így csinált, menj már.
0: Man don't know anything.
1: Az embernek fogalma nem
0: he
1: volt.
0: He didn't see still the monkey.
1: Nem látta még a majmot.
0: But the strong energy functions.
1: De az erős energia az működik.
0: So don't wish so strongly unless you don't know the reality.
1: Ne kívánd annyira, ha nem tudod a valóságot.
0: Well, it's constantly saying, oh man, go away.
1: Folyamatosan ezt mondta, ember, menj már innen.
0: Man, go away.
1: Menj már innen, ember.
0: After 10-15 minutes.
1: 10-15 perc múlva.
0: That man decided.
1: Az ember úgy döntött.
0: To go behind the bush.
1: Hogy a bokor mögé vonul.
0: A civilized person.
1: Egy civilizált ember volt.
0: Who have social education.
1: Aki társadalmi neveltetésben
0: részesült. Will not do immediately another tree.
1: Nem fog a fa alá piszkítani.
0: Because some people base it.
1: Mert lehet, hogy valaki odaül.
0: Animal comes.
1: Állat odajön.
0: So he went about 50 meters far.
1: Úgyhogy
0: behind one bush.
1: 50 méterre elvonult egy bokor mögé.
0: And monkey said.
1: És a majom azt mondta.
0: Jo iccha karhi man mai, hari kripa durlabh nai. Because monkey heard in satsang.
1: Ezt hallotta a majom a satsangon.
0: Whatever you wish.
1: Hogy bármit kívánsz.
0: Nothing is impossible.
1: Semmi sem lehetetlen.
0: By the grace of the God.
1: Isten kegyelméből.
0: He left the basket there.
1: Ott hagyta a kosarat.
0: Monkey was jumping down.
1: A majom leugrott.
0: How quickly?
1: De milyen gyorsan.
0: Within half minute.
1: Fél percben belül.
0: Was already down.
1: Már lejött.
0: Took the basket.
1: Fogta a kosarat.
0: In the neck.
1: Nyakába vette.
0: Climbing up on the top of the banyan.
1: Fölmászott a banyan tetejére.
0: On a tiny branch.
1: És egy kis ágon.
0: So that a man can't come up.
1: Ment fel, hogy a férfi ne tudjon utána menni.
0: And he's sitting monkey comfortably hanging the two legs.
1: És a majom lógatta kényelmesen a két lábát.
0: Other side tail is hanging.
1: Másik oldalon lógott a farka.
0: And basket is in front of him.
1: Előtte a kosár.
0: And the man saw.
1: És az ember meglátta ezt.
0: Oh God.
1: És azt mondta, hogy Istenem.
0: And monkey said.
1: A majom meg így.
0: Now I have it.
1: Na, megszereztem.
0: Yes, now you have it.
1: Megszereztem.
0: But man is sorry for him.
1: De az ember sajnálta őt.
0: And now he's sitting and swinging.
1: És így ült és hintázott.
0: And he tears the cloth.
1: És feltépi a rongyokat.
0: Comes out.
1: Psss. És előjön.
0: Oh, King Cobra.
1: A király kobra.
0: Nagdev. Looking to the man.
1: Ránéz az emberre.
0: To monkey.
1: A majomra.
0: Monkey became

0: completely pale.
1: A majom teljesen lesápadt.
0: See everything yellow.
1: Minden sárgában látott.
0: And both code and urine.
1: És bepisírt bekakírt.
0: He tried to throw away.
1: Próbálta eldobni magától.
0: As soon as he moved.
1: Amint megmozdult.
0: Angry cobra.
1: A mérges kobra.
0: Dispirited cobra.
1: A kétségbe esett kobra.
0: He said, psh!
1: Így csinált.
0: Again he tried to move the basket.
1: Megint megpróbálta megemelni a kosarat.
0: Psh! Oh God.
1: Úristen.
0: Now, he had a burning desire, iccha.
1: Égető vágya, iccsája volt.
0: To enjoy honey.
1: Hogy élvezze a mézet.
0: There was not honey.
1: Nem volt benne méz.
0: It's something funny.
1: Valami vicces volt benne.
0: Now he have only one wish more.
1: Úgyhogy már csak egy kívánsága maradt.
0: How to get rid of that?
1: Hogy szabaduljak meg tőle?
0: My dear.
1: Kedvesem.
0: In this Kali Yuga.
1: A Kali Yugában.
0: There are different kind of cobras, many.
1: Különböző féle kobrák vannak.
0: Take care.
1: Úgyhogy vigyázz.
0: When once is in your neck.
1: Mert ha egyszer már a nyakadban van.
0: It's hard, difficult to get rid of.
1: Akkor nehéz tőle megszabadulni.
0: Yes. So that cobra.
1: Tehát a kobra.
0: Bite then the snake or the monkey.
1: Megharapta a majmot.
0: And went out.
1: És elment.
0: But after some time.
1: De egy idő után.
0: Monkey had a deep sleep.
1: A majom mélyen elaludt.
0: And fall down.
1: És leesett.
0: Died.
1: És meg is halt.
0: Therefore, it is said.
1: Azt mondják ezért.
0: Without knowing.
1: Tudás nélkül.
0: You should not express your wish.
1: Ne fejezd ki a vágyaidat.
0: We said, choose the friends. First you should know them how they are.
1: Akkor válasz barátot, ha először megismerted.
0: And drink the water which is properly filtered.
1: És megfelelően tisztított vizet igyál.
0: This is very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: Jo iccha karhi man mai hari kripa durlabh nahi. Therefore good wish, spiritual wish what we have.
1: Ezért a jó és spirituális kívánságaink.
0: Definitely God will fulfill.
1: Mindenképpen beteljesítetnek Isten által.
0: And if you are negative.
1: De ha ezek negatívak.
0: Also will fulfill.
1: Akkor is beteljesülnek.
0: But that will be the suffering.
1: De ez a szenvedés forrása lesz.
0: Troubles.
1: A bajoké.
0: So before wishing something.
1: Úgyhogy mielőtt valamit kívánnál.
0: God gave us intellect.
1: Isten adta az értelmet.
0: We said overthink.
1: Úgyhogy gondold át.
0: You know what we call don't eat hot potato.
1: Azt mondjuk, hogy ne edd túl forrón a krumplit.
0: Nicely let it in warm it. Cool it.
1: Megvárjuk még lehűl.
0: Therefore, many children.
1: Sok gyermek.
0: Young children.
1: Fiatal gyermek.
0: Young people.
1: Fiatal ember.
0: They try. They think we will change the whole world.
1: Azt gondolja, megváltja az egész világot.
0: You know, many many millions of people.
1: Sok millió ember.
0: Who want to change the world.
1: Aki meg akarta váltani a világot.
0: Where are they?
1: Hol vannak ők most?
0: And world is as it is.
1: És a világ olyan, amilyen.
0: So. Hari kripa, the grace of the God.
1: Isten kegyelme.
0: Everything helps us.
1: Mindenben segít minket.
0: So one day Parvati asked the Shiva.
1: Egy nap Parvati megkérdezte Shivát.
0: Lord.
1: Uram.
0: What you are always talking?
1: Mit mondasz állandóan?
0: And giving sometime yoga.
1: Néha jógát adsz,
0: Vedas,
1: a védákról beszélsz, Upanishadokról,
0: mantrás, jantrás, tantrás,
1: mantrákat, jantrákat, tantrákat adsz.
0: I don't understand.
1: Ezt az egészet nem értem.
0: You explain me, but I listen here and goes here.
1: Magyarázol egyiken, be másikon ki.
0: Tell me something very simple.
1: Mondj valami egyszerűt.
0: You know, the women are very straightforward.
1: A nők nagyon egyenesek.
0: They don't want to be complicated.
1: Nem szeretik a bonyodalmakat.
0: That's why they are one step higher developed.
1: Ezért egy fejjel följebb fejlettek lépéssel.
0: Ja.

0: We were like a bear.
1: Mi olyanok vagyunk, mint a medve.
0: Like monkey.
1: A majom.
0: So many hair.
1: Olyan sok szőr van alattunk.
0: And we came as a human.
1: Aztán emberek lettünk.
0: It is upgraded.
1: Ez már felfelé emelkedés.
0: But still, we have beard.
1: De még mindig szakállasak vagyunk. Mustache. Bajszosak.
0: So big hair.
1: Ilyen nagy tesszőrünk van.
0: And I'm jealous.
1: És féltékeny vagyok.
0: The women have nothing.
1: A nőknek semmi nincs az arcukon.
0: Every day man goes and do like.
1: A férfiak minden nap ezt csinálják.
0: And his wife is coming.
1: És jön a feleség.
0: And she only do like this.
1: És a feleség ennyit csinál.
0: So, next life we will be upper.
1: A következő életünkben majd mi is feljebb kerülünk.
0: Let's come the Satyuga.
1: Hadd jöjjön el a Satyuga.
0: So, Parvatiji said.
1: Parvatiji azt mondta.
0: Lord.
1: Uram.
0: Tell me something simple.
1: Egyszerűt mondj.
0: What is your opinion?
1: Mi a véleményed?
0: What you create all, did you experience?
1: Amit megteremtettél, megtapasztaltad?
0: Yoga is by Shiva.
1: Yoga a Shivától jön.
0: Mantra is by Shiva.
1: A mantra Shivától
0: jön. Yantra is by Shiva.
1: Yantra is.
0: Tantra is by Shiva.
1: Tantra is Shivától jön.
0: You know what is Tantra?
1: Tudod, mi a Tantra?
0: Tantra is the science.
1: A Tantra tudomány.
0: Tantra is like a holy book.
1: A Tantra olyan, mint egy szent könyv.
0: You know, it's like a Mahabharata.
1: Olyan, mint a Mahabharata.
0: Srimad Bhagavatam.
1: Vagy a Srimad Bhagavatam.
0: Or Ramayana.
1: Vagy a Ramayana.
0: All holy books.
1: Vagy minden más szent könyv.
0: This is Mahayana Tantra.
1: A Mahayana
0: from
1: Tantra.
0: The Buddhist.
1: A buddhisták Mahayana Tantrája.
0: If you read that.
1: Ha azt elolvasod.
0: Then you will know what is Tantra.
1: Akkor tudni fogod, mi a Tantra.
0: But of course in West.
1: Persze nyugaton.
0: That Tantra people are not happy.
1: Ettől a tantrától az emberek nem
0: boldogok. They like to have tantras.
1: Ők szeretik a tantrákat.
0: What you call with the all naked postures.
1: Különböző mesztelen pozíciókkal.
0: And that they buy in the market immediately.
1: És ezt a piacon azonnal megveszik.
0: So there you see.
1: És látod.
0: What is in the mind of this Western mentality.
1: Vagy mi van a nyugati elme mentalitásában?
0: It was not.
1: Ez nem így volt.
0: But in the last two centuries.
1: Az elmúlt két évszázadban.
0: It developed in them.
1: Így fejlődött ki.
0: And that have destroyed.
1: És ezt tette tönkre.
0: The whole society.
1: Az egész társadalmat.
0: This is a commercial business.
1: Ez üzleti jellegű.
0: And this kind of money which you earn.
1: És ez a pénz, amit így keresel.
0: It will not bring happiness in your family.
1: Nem fog boldogságot hozni a családodba.
0: Unfortunately.
1: Sajnos.
0: Nowadays.
1: Manapság.
0: The commercial people.
1: A kereskedők.
0: They see the women.
1: Látják a nőket.
0: As a commercial model.
1: Üzleti áruként, tárgyként.
0: And here women fail.
1: És itt buknak el a nők.
0: They think they are so beautiful and they want to show themselves.
1: Azt gondolják, hogy olyan szépek és meg akarnak mutatkozni.
0: But they sold themselves.
1: De eladják magukat.
0: That is not good for them.
1: És ez nem jó nekik.
0: I hope.
1: Remélem.
0: One day the women will wake up.
1: Egy nap a nők felébrednek.
0: I have nothing against women.
1: Nincs bajom a nőkkel.
0: And I have nothing against if they are naked. No problem.
1: És azzal sincs gondom, ha mesztelenek.
0: Because she or me, we were all born naked.
1: A nők is és én is mesztelenül születtünk.
0: But there is a developing a culture.
1: De van egy kifejlődött kultúra.
0: Where the dignity of the human body.
1: Ahol az emberi test méltósága.
0: And it is not for selling.
1: Nem eladásra való.
0: So, well, there are many things.
1: Na, sok minden van.
0: So, Parvatiji saying something.
1: Parvatiji mondott valamit.
0: What did she say?
1: Mit mondott? Simple. Keep something
0: yes,
1: simple.
0: Very simple things.
1: Hogy adj valami nagyon egyszerűt.
0: Oh, Lord Shiva have all the questions, answers.
1: Az Úr Shivának meg volt minden válasza.
0: So, we were talking this.
1: Erről beszéltünk.
0: Tantra.
1: A tantráról.
0: Tantra is a philosophy.
1: A tantra bölcselet.

0: Tantra is a very wise wisdom books.
1: A tantra bölcsességek könyve.
0: And that was developed by Buddhist.
1: Amit a buddhisták fejlesztettek ki.
0: But not this what you are thinking of tantra book.
1: De nem azt, amire ti gondoltok tantra könyveket.
0: So there are many many books written and also in Jainas.
1: Erről sok könyvben és a Jainák is írtak róla.
0: Yes, there is some different kind of magic and this and everything.
1: Különböző mágia és ilyen dolgok.
0: This I don't want to open.
1: Ezt a témát nem akarom kinyitni.
0: Because there is something people can do something.
1: Van valami, amivel az emberek tudnak kezdeni valamit.
0: So that subject was not my interest.
1: Úgyhogy ez a téma nem volt az érdekem. Az
0: because
1: érdekem.
0: Who used to do this will one day also will be suffering in that way.
1: Mert aki ezt elkezdi alkalmazni, egy nap szenvedni fog.
0: So it is a black magic.
1: Ez fekete mágia.
0: And that it will one day come back to us.
1: És egy nap ez visszaszáll ránk.
0: So when we are talking about tantra,
1: tehát amikor a tantráról beszélünk,
0: it is the holy books.
1: Ezek szent könyvek.
0: It is a knowledge.
1: Ez tudás.
0: Body, mind, consciousness.
1: Test, elme, tudat.
0: God.
1: Isten.
0: So it's a different way explained.
1: Különböző magyarázat.
0: About nature.
1: A természetről.
0: Consciousness.
1: A tudatról.
0: Everything.
1: Mindenről.
0: So Shivji, Shiva have developed this, gave this science.
1: Shivji adta ezt a tudományt.
0: So Parvati is saying.
1: Parvati azt mondja.
0: Lord.
1: Uram.
0: Give me something simple things.
1: Egyszerűt adj.
0: You are too complicated.
1: Túl bonyolult vagy.
0: Who dare to say him?
1: Ki meri ilyet mondani neki?
0: But Parvati is a faithful of Shiva.
1: De Parvati hűséges Shivához.
0: She said, oh, it's very easy.
1: Azt mondja, hogy ez nagyon könnyű.
0: Do you want to know the easiest technique?
1: A legegyszerűbb technikát akarod tudni?
0: Yeah.
1: Igen.
0: Yes.
1: Igen.
0: Will I be perfect in everything?
1: Mindenben tökéletes leszek tőle.
0: Shiva said, well, she put me in difficult situation.
1: Shiva azt mondta, hogy hát, nehéz helyzetbe hozott.
0: Yeah, some techniques you have to learn and do tapasya.
1: Néhány technikát meg kell tanulni tapasya által.
0: But she said, don't tell me stories.
1: Parvati azt mondta, hogy történeteket nem mesélj.
0: Yes. I asked you.
1: Megkértelek.
0: What is your own experience?
1: Kérdeztelek saját tapasztalatodról.
0: Did you examine this all?
1: Ezt megvizsgáltad.
0: Did you experience this all?
1: Mindet megtapasztaltad.
0: But you know, no one can defeat Shiva.
1: De tudod, senki nem győzheti le Shivát.
0: Except Bhasmasur.
1: Kivéve Bhasmasur.
0: You know, Bhasmasur said, Shivji, now I will put my hand on you and burn you.
1: Bhasmasur azt mondta, Shivji, ráteszem a kezemet, elégetlek.
0: And you know, in the Himalayan hills,
1: a Himalayan
0: was running.
1: Hegyekben futott Shivji.
0: That time became the joggings.
1: Akkor jött elő a futás, a
0: jogging. Oh my God, not only Shiva himself.
1: Nem csak Shiva maga.
0: Many cobras also here.
1: Hanem a kobrái is így zötyögtek.
0: Yes. Shivji is running.
1: Shivji futott.
0: Cobra doesn't dare to go out.
1: A kobra nem mert leszállni.
0: Otherwise they will say, you see, cobra, you left me alone.
1: Máskülönben meggyanúsítja, hogy elhagytál.
0: Our Prime Minister of India.
1: India miniszterelnöke.
0: Let declare the yoga day.
1: Kinyilvánította a joga nemzetközi napját.
0: International Day of Yoga.
1: A joga nemzetközi napját.
0: 21st of June.
1: Június 21-ét.
0: And he ordered all the embassies around the world, Indian embassy.
1: A világ összes nagykövetségének azt utasította.
0: To get in touch with all yoga studio yoga centers.
1: Hogy minden joga stúdióval központtal lépjenek kapcsolatba.
0: Invite them and let practice and celebrate.
1: Hívjanak meg őket ünnepelni, gyakorolni.
0: The Indian Navy.
1: Az indiai hadsereg.
0: They had to practice on the boat.
1: Tengerészet a hajókon gyakorolt.
0: The Air Force.
1: A légierő.
0: They were practicing in aeroplane.
1: A repülőgépen.
0: And the Jet Airways of India.
1: És Jet Airways India.
0: Pull off the Jet Airways, they were all practicing asanas inside.
1: Tehát a Jet Airways-en is gyakoroltak asanákat.
0: Without safety belt.
1: Biztonsági öv nélkül.
0: Yeah. All armies.
1: Az egész hadsereg.
0: Police station, schools.
1: Rendőrök, iskolák.
0: Social centers.
1: Társadalmi központok.
0: In every villages.
1: Minden egyes faluban.
0: People never liked yoga.
1: Az emberek sose szerették a jogát.
0: But they want to be the because I am also yogi. My prime minister must know that we are all yogi.
1: De meg akarták mutatni a miniszterelnöknek, hogy ők is jogik.
0: And you can't imagine.
1: És nem tudod elképzelni.
0: That day.
1: Azt a napot.
0: In India.
1: Indiában.
0: Was most beautiful.
1: A legcsodálatosabb volt.
0: Everywhere.
1: Mindenhol.
0: That picture was.
1: Az a kép.
0: I think.
1: Azt hiszem.
0: It was never like that.
1: Soha nem volt még ilyen.
0: But I hope it will be ever.
1: Remélem, hogy örökre így marad.
0: So. That wish.
1: Ez a kívánság.
0: Iccsa shakti.
1: Az iccsa shakti.
0: Can come true.
1: Győzhet.
0: Experience.
1: Megtapasztalhatod.
0: So, Bhagavan Shiva said to Parvati.
1: Bhagavan Shiva azt mondta Parvatinak.
0: Umma kahu anubhav apna Hari bhajan ek satya Jagat sab sapna. O Parvati, O Uma.
1: O Parvati, O
0: Uma. Uma Parvati.
1: Uma Parvati.
0: Uma kahu nij anubhav apna. I tell you my own experiences.
1: A saját tapasztalatomat mondom neked.
0: Hari bhajan ek satya. The ultimate truth is a devotion to the God, prayers, meditate, mantras.
1: A végső igazság Isten szeretete, imam meditáció mantra.
0: Hari means Vishnu.
1: Hari Vishnu.
0: Shiva adores Vishnu.
1: Shiva imádja Vishnut.
0: And Vishnu adores the Shiva.
1: Vishnu imádja Shivát.
0: Uma kahu nij anubhav apna. I tell you my own experience.
1: Az én tapasztalatomat mondom neked.
0: Hari bhajan ek satya. Only the truth is devotion to the God.
1: Csak az igazság az odaadás Istenhez.
0: Because now is Kali Yuga.
1: Mert most Kali Yuga van.
0: Therefore it is in Ramayana again written.
1: Ezért a Ramayanában azt írják.
0: Kali Yuga kevala naam adhara. Sumer sumer nar hoy bhav para. So you know?
1: Tudjátok ezt.
0: Dharamji is my sakshi, evidence.
1: Dharamji, a sakshim, a bizonyítékom.
0: So you think that Swamiji is making his own poetry?
1: Azt gondoljátok, hogy Swamiji itt költöget?
0: Kali Yuga kéval naam adhara. Adhar.
1: Az adhar.
0: This is a very important.
1: Ez fontos.
0: Adhar word is great.
1: Az áthár, mint szó, nagyszerű.
0: This tree is standing on the roots.
1: Ez a fa gyökerein áll.
0: Adhar.
1: Az áthár.
0: This house is standing on the foundation.
1: A ház az alapon áll.
0: Adhar.
1: Ez is áthár.
0: Children are growing and happy with the protection adhar of the parents.
1: A gyermekek a szülők adhárjával, védelménél boldogok.
0: Our body is existing with adhar of our heart.
1: A test a szív adhárjával működik.
0: And many other organs.
1: És egyéb szervekkel.
0: Adhar. Someone supports us for studying.
1: Az adhár a tudományos támogatás.
0: Or giving some money.
1: Vagy pénzt ad.
0: Helping us.
1: Segít bennünket.
0: Adhar.
1: Adhár.
0: That's very important.
1: Ez fontos nagyon.
0: So Kali Yuga keval naam adhara. The whole Kali Yuga is only still surviving.
1: Kali Yuga csak azért maradt fenn.
0: On the name of the God.
1: Mert itt van Isten neve.
0: Because of the spiritual people.
1: Mert a spirituális emberek.
0: And some many saints.
1: És sok szent.
0: This world is still surviving and existing.
1: A világ azért van és él túl.
0: Because you people like you.
1: Mert hozzátok hasonló emberek.
0: Positive.
1: Pozitív.
0: Praying.
1: Imádkozó.
0: Guru bhakti.
1: Guru bhaktival rendelkező.
0: Etc.
1: Emberek.
0: Those rishis whom we don't have seen even.
1: Vannak olyan rishik, akiket nem is láttunk.
0: And they said, if you see me or not, it's not important.
1: Azt mondják, hogy mindegy, hogy látsz vagy nem.
0: But we are here.
1: De itt vagyunk.
0: To protect this earth.
1: Hogy megvédjük ezt a földet.
0: And protect all.
1: És mindent megvédünk.
0: So that is Aadhaar.
1: Ez az Aadhaar.
0: Who supports us.
1: Aki minket támogat.
0: So Kali Yuga is still surviving on that spirituality.
1: A Kali Yuga a spiritualitáson él túl.
0: That is that.
1: Erről van szó.
0: So Kali Yuga kevala nama Aadhaara, Shumir Shumir Nar Hoy Bhavapara. O human.
1: O ember.
0: Repeat, repeat, repeat your mantra.
1: Ismételd, ismételd a mantrádat.
0: That you can cross this ocean of the ignorance.
1: Hogy a tudatlanság óceánján átkelj.
0: That's it.
1: Erről van szó.
0: That's very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: So, Iccha Shakti.
1: Tehát az Iccha Shakti.
0: Is a very strong power.
1: Nagyon erős erő.
0: And that Iccha Shakti is hidden in the chakra.
1: Ez a csakrákban rejlik.
0: In Agya Chakra.
1: Az Agya Chakrában.
0: Iccha Shakti.
1: Van az Iccha Shakti.
0: Firga Para Shakti. Adya Shakti. Shakti is only one.
1: Shaktiból csak egy van.
0: But she have different role.
1: De különböző szerepei vannak.
0: How is possible?
1: Ez hogy lehet?
0: Now I know.
1: Most már tudom.
0: There is one old man.
1: Volt egy öreg ember.
0: What?
1: Mi? Micsoda?
0: Old man.
1: Öreg ember.
0: Old man's father came.
1: Eljött az öreg ember apja.
0: And said, how are you, my son?
1: És megkérdezte, hogy vagy, fiam?
0: Next one came.
1: Jött a következő.
0: How are you, my brother?
1: Hogy vagy, testvérem?
0: Third one came. How are you, friend?
1: Harmadik jött, hogy vagy, barátom?
0: Fourth one came. How are you, my husband?
1: Negyedik, hogy vagy, férjem?
0: Other one comes. How are you, my son?
1: Következő, hogy vagy, fiam?
0: My father.
1: Apám.
0: My uncle.
1: Nagybácsim.
0: One man.
1: Egy férfi.
0: Have so many forms.
1: Ilyen sok formában.
0: Grandson.
1: Unoka.
0: Son.
1: Fiú.
0: Father.
1: Apa.
0: And friends and husband.
1: Barát és férj.
0: Person is only one.
1: Csak egy személy.
0: Relations are different.
1: De a kapcsolatai eltérőek.
0: So, through which angle we see.
1: Hogy milyen szögből látjuk őt.
0: All religions are one.
1: Minden vallás egy.
0: Some principles are different.
1: Néhány alapelv eltér.
0: They believe in God.
1: Ők hisznek Istenben.
0: We believe in the God.
1: Mi is hiszünk Istenben.
0: One like to believe only Nirakar.
1: Valaki csak a Nirakarban akar hinni.
0: One would like to have a picture.
1: Valaki szeretne képpel rendelkezni.
0: Etc.
1: És itt tovább.
0: Long ago.
1: Nagyon régen.
0: In Christianity there was no pictures of Jesus and like this.
1: A kereszténység sem rendelkezett Jézus képeivel.
0: And there was no statues.
1: Nem voltak szobrok.
0: Because in Christianity they did not believe.
1: Mert a kereszténységben nem hittek abban.
0: The worshipping a statue.
1: Hogy egy szobrot imádjanak.
0: Because they believe only in Nirakar.
1: Mert csak a Nirakarban hittek.
0: Holy Father.
1: A Szent Atyában.
0: Even they would not put a statue of the Jesus.
1: Még Jézus szobrát se tették volna ki.
0: And there is no picture of the Holy Father.
1: És a Szent Atyáról nem volt kép.
0: But people had difficulties.
1: De ezen nehézsége volt az embereknek.
0: They want to have the form.
1: Kellett forma.
0: Now we have many pictures of Jesus, statue of Jesus.
1: Jézusról sok kép és szobor van.
0: Holy Mother.
1: A Szent Anyáról.
0: Holy Saints.
1: A szentekről.
0: We print on the postcards.
1: Képes lapokra nyomtatjuk őket.
0: Because it's easy to go through this.
1: Mert könnyebb ezen keresztül menni.
0: So that picture.
1: Ez a kép.
0: Though it is only picture,
1: bár csak kép,
0: or the statue is only statue,
1: a szobor csak szobor,
0: but that is adhar of our belief.
1: De a hitünk adhárja.

0: That Aadhaar means now our belief.
1: Az Aadhaar a hitünk most.
0: And we believe on that one.
1: És ebben hiszünk.
0: So we go there, a shelter to that temple or church or etc.
1: A templom és egyebek hajlékába megyünk.
0: Therefore it is written everything clearly.
1: Ez világosan le van írva.
0: So willpower.
1: Tehát akaraterő.
0: Adhya Shakti. My God. That is something great.
1: Ez valami nagyszerű.
0: Mool Shakti. That's another great.
1: Ez másik nagyszerű.
0: Brahma Shakti. So Shakti is everywhere.
1: Shakti mindenhol ott van.
0: Without her.
1: Nélküle.
0: Nothing can be alive.
1: Semmi nem él.
0: Nothing can move.
1: Semmi nem mozog.
0: Everything will be frozen.
1: Minden lefagy.
0: But Shakti means not a woman.
1: De Shakti nem egy nő.
0: Not feministic.
1: Nem nőies.
0: But more we in these philosophies and in some pictures and like mostly will be a feministic picture.
1: A könyvekben és a képeken általában nőként ábrázolják.
0: But Shakti a man too.
1: De a férfiakban is van Shakti.
0: You know when you are completely exhausted.
1: Ha teljesen kimerült vagy.
0: Tired.
1: Fáradt.
0: No energy.
1: Azt mondod, nincs energiám.
0: So she's in you.
1: Ő benned van.
0: Yes. So without Shakti nothing can move.
1: Shakti nélkül semmi nem mozog.
0: Dadaramji.
1: Dadaramji.
0: He was walking very quickly and this and that everything, no?
1: Nagyon gyorsan körbejárt mindent.
0: And now we inspired him.
1: És most mi inspiráltuk őt.
0: We gave him bitter salt.
1: Adtunk neki keserű sót.
0: And he will walk like this.
1: És így fog ezután elmenni.
0: Bitter kadwa namak pi liye ab jayenge dheere. Swami ji, good night. No, it's not like that.
1: No, nem így lesz.
0: So, Shakti is only one.
1: Tehát Shakti csak egy.
0: But
1: de
0: in different form.
1: Más formákban.
0: Example.
1: Például.
0: From the powerhouse.
1: Az erőműből.
0: Energy is coming.
1: Jön az energia.
0: Electricity.
1: Az elektromosság.
0: Now that same electricity power.
1: Ugyanez az elektromos erő.
0: Is in this microphone.
1: Van a mikrofonban.
0: Same in the camera.
1: Ugyanez a fényképezőgépben.
0: Same in the amplifier.
1: A hangosítóban.
0: In the light.
1: Erősítőben, fényben.
0: In the car.
1: Az autóban.
0: Battery.
1: Elemekben.
0: Everywhere is the same power.
1: Mindenhol ugyanez az erő van.
0: But in different form.
1: Más formákban.
0: This power can kill us.
1: Ez az erő megölhet minket.
0: And this power can save our life.
1: És megmentheti az életünket.
0: We should know how to use it.
1: Tudnunk kell, hogyan használjuk.
0: Ati sarvatra varjante. Too much is everywhere prohibited.
1: A túl sok mindenből tilos.
0: Yeah. So sometimes they give electric shock for the pain somewhere.
1: Néha a fájdalomra elektromos sokkot adnak.
0: Yeah, it's good.
1: Az jó.
0: But if somebody will come and connect the cable.
1: De ha valaki összeköti a kábeleket.
0: Oh God.
1: Akkor.
0: It will. Shakti will awake.
1: Te jó Isten, a Shakti fölébred.
0: Kundalini will jump and pssst, finish.
1: Kundalini ugrik egyet és vége.
0: For Hamesha, for everywhere.
1: Mindenhol.
0: Then this Shakti goes.
1: Aztán elmegy ez a Shakti.
0: How?
1: Hogyan?

0: varjon, kezdjük a gyakorlást, helyezkedjünk el jókaülésbe, mindenkit szeretettel köszöntök. Nem biztos még mindenkivel találkoztunk, szerintem mutatkozzunk be, nem? Egymásnak. Én Kirán vagyok.
1: Naves vagyok.
0: Na gyerekek!
2: Bandus.
3: Flóra.
4: Harjon, itt vagyunk a József Felső Sportklubnak az országos asramjában, Budapesten, a Baross utca 121 szám alatt. Egy gyermekjoga programon vehettünk részt, sőt, inkább családi programon vehetünk részt, hiszen itt ez egy olyan hely, hogy gyerekek és felnőttek, tehát szülők és gyerekek együtt tudnak gyakorolni. Ezt általában havonta egyszer szoktuk itt megszervezni a jogaközpontban, bárki eljöhet, tehát nem csak azok, akik már régóta jogáznak, hanem teljesen kezdők, és hát mint látható, itt a legkisebbektől egészen nagymamakorúakig minden korosztály képviselteti magát.
5: A jóga gyakorlásával a gyermek nem csak rugalmasságot, mozgékonyságot és figyelemösszpontosító képességet nyer, hanem az ászanák gyakorlása sok betegséget is távol tarthat. A jóga gyermek belső szükségleteiből indul ki, és segít neki legyőzni problémáit és komplexusait. Lehetővé teszi a gyermek természetes és erőszakmentes fejlődését, és személyisége minden részének harmonikus, minden irányban és teljes mértékben való kifejlődését.
4: Paramhansa Swami Mahesharananda jóga gyerekekkel című könyv alapján gyakorlunk. Ez alapján játékos jóga gyakorlatokon vehetnek részt a gyerekek és a felnőttek. Emellett ugye az ászanákat, a különböző testtartásokat összekapcsoljuk állatokkal, növényekkel. Ugye a Swamiji könyve alapján, tehát, hogy így teljes körön tudunk gyakorolni. Ezt követően a lazítással például meséket mondunk a gyerekeknek, azután kézműves foglalkozásokat is szoktunk ilyenkor tartani. Ugye most készülünk már az ünnepekre, ugye most múlt el a Diwali, jön a karácsony, tehát most például a gyertyát díszítettünk éppen. Emellett pedig mindig megnézzünk egy indiai mesét, rajzfilmet, egy rövidebb rajzfilmet, most éppen Hanumánról nézhetnek meg a gyerekek egy ilyen kis rövid rajzfilmet.
6: És megfelelő idő múlva Anjinának megszületett a fia, Hanumanji, aki egy kis majom bébi. És ez a nagybátyja Pávandéva szélisten kegyelméből történt.
7: Nagyon jól éreztük magunkat, én kicsit szorongtam, hogy a kicsik nem zilálják a szét a foglalkozást, de elbírta, úgy láttam ezt a mindegyik korosztály, 3-6 és 9 évesekkel vagyunk itt, és a nagyfiam azért akartam nagyon elhozni, mert ő nagyon vágyik arra, hogy nyugodt legyen, meg ez ilyen mozdulatok sorokba is ügyesedjen. A kislány meg élvezi, hogy már nagyon sok dicséretet kapott, hogy hű, ezt is tudod, azt is tudod, milyen ügyes vagy, és akkor azt meg az állatkákat is nagyon élvezi. Úgyhogy a kicsi inkább a vendégséget élvezi, úgy látom. Hát jogáztunk, hát otthon egy pár dolgot, vagy az Orcikertben egy ilyen alkalmon, ahol ez egy bemutató volt. Ott a kislány, onnan a jó élménye. A meséket kicsit nehezen emésztették szerintem, de lekötötte őket nagyon. Úgyhogy hát sok érdekes név van benne, de az egyik kislány... Na, fordított nekünk. És a kézművesség meg az nagyon tetszett neki, azt láttam, hogy teljesen elmélyültek és regenerálódtak.

0: Should I tell you one story? Yes, that's something very good, no? Well, story is a very beautiful story, which is connected with our subject, harmony for body, mind and so, in old time, there were no roads. Yeah, roads.
1: Régebben nem voltak kiépített utak.
0: Only muddy paths.
1: Csak döngött földutak.
0: And in desert areas, there was only sand.
1: A sivatagban meg nem volt más, csak homok.
0: If you go to Pusta,
1: ha elmegyünk a pusztába,
0: is only grass and sand.
1: Ott nincs meg más, csak hű meg homok.
0: If you go to Algeria,
1: Algériába,
0: where there is only the sand, desert,
1: ott csak homok sivatagban.
0: There is one hill, it looks like a hill, big hill.
1: Van egy nagy domb, homok domb.
0: Morning you get up,
1: reggel felkelünk,
0: there is no hill.
1: Nyoma sincs a dombnak.
0: It shifted somewhere else.
1: Valahova máshova fújt a szél.
0: Because it's only the sand.
1: Mert csak homok van.
0: And wind blows away.
1: Elviszi a szél.
0: That's life.
1: Hát ilyen az élet.
0: Every day different view.
1: Minden nap más-más látvány.
0: Not boring.
1: Az nem unalmas.
0: But hard life.
1: De nehéz élet.
0: So, in the night people were walking.
1: Éjszaka jártak, keltek az emberek.
0: While looking to the stars, the path.
1: És a csillagok állása szerint találták meg az útjukat.
0: And daytime, according to the sun and the shade of the body. The shade of the body.
1: És nappal a testük árnyékát követték.
0: That you know where is east, west.
1: Onnan lehetett tudni, hogy hol van kelet, hol van nyugat.
0: South.
1: Dél.
0: When the morning is, which direction is going your body shadow?
1: Reggel merre mutat az árnyékunk? To the west.
0: The west. Very interesting, no?
1: Nyugatra, ez érdekes, no?
0: Sun is east, when your shadow is west.
1: No, keleten van, az árnyékunk nyugaton.
0: And evening?
1: Este.
0: When sunsetting time, where goes shadow?
1: Merre mutat az árnyék, amiből lenyugszik a nap.
0: One man, early morning.
1: Valaki kora reggel.
0: 3 o'clock.
1: 3-kor.
0: Started his journey.
1: Elindult az
0: útjára. He had to walk about 50 kilometers.
1: Meg kellett tennie 50 kilométert.
0: And between there was no village.
1: Nem volt ott falu sehol.
0: And 50-60 kilometer distance.
1: 50-60 kilométer járás.
0: And no trees.
1: Fa sem volt egyáltalán.
0: Only small thorny bush.
1: Kis tüskés bokrok.
0: I was in Algeria.
1: Én voltam Algériában.
0: And we wanted to go to the one town called Busada.
1: El kellett mennünk egy városba, Busadának
0: hívják. And on the way is Alvet, the village, city.
1: És közben.
0: Alvet or something.
1: Ilyen nem város, nem.
0: We started 4:30 early morning. By car.
1: Az én autómmal.

0: And the highlight on this was some of your guru brother and sister became sannyasis.
1: A fénypontja az volt, hogy néhány guru testvéretek szanyászi lett.
2: Ali vrhunac je bio to što su se što su neki od vaših braća i sestara postali sannyasi.
0: With this kind of thinking,
1: avval a gondolattal,
2: s tým načinom razmišljanja,
0: to carry on the light of Mahaprabhuji.
1: Tovább hordozzák Mahaprabhuji fényt.
2: Postali su to sa cieľom da šíre Mahaprabhujevu svjetlost.
0: I think one needs to be a sannyasi.
1: Én úgy gondolom, hogy az embernek sannyasinak kell lenni.
2: Osoba treba biti sannyasi.
0: Sometimes to carry the light.
1: Egy ponton, hogy hordozza a fényt.
2: Ponekada da širi tu svjetlost.
0: It's a uniform.
1: Ez egy uniform is.
2: To je uniforma.
0: So there were about 8 sannyasis.
1: Hát 8 sannyasi volt beavatva.
2: Inicirano je oko 8 sannyasija.
0: And these 8, they were not easy people.
1: És ez a 8 nem volt könnyű ember.
0: Not easy.
2: Tu.
0: These 8 of them.
2: I nije bilo lako sa tih 8.
0: It was like a tiger.
1: Olyanok, mint a tigrisek.
2: Kao sa tigrom.
0: And to catch one tiger and put same in the case, in, you know.
1: És egyenként elfogni ezeket a tigriseket és betenni őket a
2: kao da
1: ketrecbe.
2: Trebali uloviti jednog po jednog tigra, svakog sigurno uhvatiti i spremiti u kavez.
0: It was a long work, hard work.
1: Hosszú, kemény munka volt.
2: Bio to dugotrajan i mukotrpan posao.
0: Can you imagine to close yogis in one?
2: Možeš li zamisliti da jogiša uspijete zatvoriti u jedan?
1: Ezt tudjátok képzelni jogest bezárni egy ketrecbe.
0: His school teacher gave up.
1: A iskolai tanára feladta.
0: University professor gave up.
1: Az egyetemi professzora feladta.
2: Od tog posla su odustali i njegov učitelj u školi i njegovi profesori na fakultetu.
0: His mother gave up.
1: Anya feladta.
2: Njegova majka.
0: His wife gave up.
1: Felesége feladta.
2: Njegova žena.
0: But through the help of Mahaprabhuji, I succeeded.
1: De Mahaprabhuji segítségével én sikerült.
2: S Mahaprabhujiom pomoci ja sam uspio.
0: So you know the yogesh.
1: Ismeritek yogesh.
2: Yogesha znate.
0: He's one of the very honest person.
1: Egy nagyon őszinte személy.
2: On je jeden od vrlo iskrenih ljudi.
0: Really, he's a very honest, very faithful.
1: Tényleg nagyon becsületes, nagyon hűséges.
2: Vrlo vjeren.
0: To himself and to others.
1: Másokhoz és magához.
2: Vjeren je sebi i drugima.
0: And it was high time for him to change something in the life.
1: És ideje volt, hogy megváltoztasson valamit az életben.
2: Iza njega bilo krajnje vrijeme da nešto promijeni u životu.
0: So he became sannyasi.
1: Hát sannyasi lett.
2: I onda je postao sannyasi.
0: And he looks immediately like a 50 years old sannyasi already.
1: És már is úgy néz ki, mint egy 50, mint ha 50 éves sannyasi lenne.
2: I odmah je izgledao kao 50-godišnji sannyasi. Kao da je 50 godina sannyasi.
0: He doesn't have play, you know.
1: Nem játsza.
2: On ne glumi to.
0: But now I am sannyasi.
1: Most én sannyasi vagyok.
2: Ne glumi, és sad sam ja sannyasi.
0: So you could see in his soul something.
1: Látni a lelkében valamit.
2: U njemu ste mogli vidjeti nešto.
0: And after initiation, sannyasi initiation came very strong out, the light.
1: És ez a fény a sannyasi beavatás után nagyon erőteljesen kijött.
2: Nakon inicijacije ta svjetlost je vrlo snažno zasijala iz njega.
0: And the second was our Premananji from Salzburg, who is looking after Jaipur Ashram.
1: A második Premananjink volt Salzburgból, aki a Jaipuri Ashram felügyelője.
2: Drugi bio Premananji iz Salzburga, koji se već dugo godina brine o Jaipurskom Ashramu.
0: After 22 years.
1: 22 év után.
2: Nakon 22 godine.
0: Or 25 years we are together.
1: 25 éve vagyunk együtt.
2: Ili 25 koliko smo zajedno.
0: So he prepared himself very hard.
1: Nagyon
0: nehezen. those years.
1: Nagyon keményen készítette föl magát ezek alatt az évek alatt.
2: Tih se godina on zaista jako pripremao da postane senjasi.
0: Also very honest, very faithful.
1: Szintén nagyon becsületes, nagyon hűséges.
2: Isto tako vrlo pošten, iskren i vjeran.
0: And he had no easy time last 15 years.
1: Az elmúlt 15 évem nem volt valami könnyű időszak.
2: A proteklih 15 godina mu nije bilo lako.
0: To survive and to fight through all difficulties in Europe and in India.
1: Hogy túlélje és keresztül verekedje magát az összes nehézségen Európában és Indiában.
2: Nije bilo lako probiti se i nadići sve poteškoće i u Evropi i u Indiji.
0: Three were from Australia.
1: Hárman ausztrálok voltak.
2: Troje je bilo iz Australije.
0: One of you may know Jasraj Puri, who is looking after Guruji, who was looking last time.
1: Egyiküket talán ismeritek, aki Gurudzsit szolgálja, múltkor itt volt.
2: Jeden od njih je Jasraj Puri, koji je brinuo o Holy Guruji.
0: And one is from Brisbane.
1: Másik Brisbane-i.
0: And one is Bhaktanand from Sydney.
1: És a harmadik
0: who's looking after Kailash Ashram.
1: Bhaktanand Sydney-ből, aki a Kailash Ashram-ban szolgál.
2: Je iz Brisbane-a, a drugi je Bhaktanand iz Sydney-a, koji se brinuo o Kailash Ashram-u.
0: And one was the Haripuri from Israel.
1: És az egyikük Haripuri Izraelből.
2: A jeden je Haripuri iz Izraela.
0: I told him many girls will be unhappy, but what to do?
1: Mondtam neki, hogy sok lány nem fog örülni, de mit tegyünk?
2: Rekao sam mu da će mnoge djevojke biti nesretne zbog toga, ali šta da se radi?
0: So many girls was angry on me.
1: Sok lány haragudott rám.
2: I mnoge su se djevojke ljutile zbog toga na mene.
0: That's my karma.
1: Ez az én karma.
2: To je moja karma.
0: He's a very spiritual boy.
1: Egy nagyon spirituális fiú.
2: On je vrlo duhovan.
0: Very, very devoted.
1: Nagyon, nagyon odadó.
2: Vrlo posvećen.
0: A very pure, innocent pure. You know.
1: Egy nagyon ártatlanul tiszta.
2: On je čist, nevino čist.
0: And one was Indian.
1: És volt egy indiai.
2: Jeden je bio indijec.
0: And so he remained 3 weeks with us and then disappeared.
1: Ő 3 hétig maradt velünk, és eltűnt utána.
2: On je ostal sa nama 3 tjedna, pa je nestao.
0: Because he was too quick.
1: Mert túl gyors volt.
0: He should have stayed few years, and then decide.
1: Néhány évet kellett volna maradnia, és utána dönteni.
2: Jel je išao prebrzo, on je trebao barem nekoliko godina pričekati i onda se odlučiti.
0: He was thinking already that he's a guru, and after getting sannyas, he will be Mamandeshwar already.
1: Azt hitte, hogy ő guru, és azután, hogy megkapja a sanyas diksát, már ma a Mandalesvár is lesz.
2: On je mislio već o sebi da je guru, pa da će kad dobi sanyas diksu postati barem Maha Mandalesvar.
0: Yes, and one of them we have today here.
1: És egyikük ma itt van.
2: A nekog od njih danas imamo ovdje.
0: It's called 7 tigers and 1 lion.
1: Ezt úgy nevezik, hogy 7 tigris és 1 oroszlán.
2: Pa možemo dati naziv 7 tigrova i 1 lav.
0: And this one is also very faithful, very devoted, very humble soul.
1: Nagyon hűséges, nagyon odadó, nagyon alázatos lélek.
2: I ovo je jedna također vrlo poštena, vrlo posvećena i vrlo skromna i ponizna duša.
0: So, the where's the Karchi? Krishna is not here.
1: Krishna.
0: So we will ask Dr. Shanti to give new sannyasi flower mala.
1: Megkérjük Dr. Shantit, hogy adjon egy új sannyasinak.
0: And this is our mantra devi.
2: Zamolit ćemo Dr. Shanti da naše mantra devi da

0: njega.
1: Ona me nikad nije za to tražila.
2: Even she never asked me about her spiritual development.
0: És soha nem kérdezett meg a spirituális fejlődéséről sem.
1: Niti me ikad pitala o njenom duhovnom razvoju.
2: She is only serving.
0: Ő csak szolgál.
1: Ona samo služi.
2: In Strelki ashram she is only doing seva.
0: És a Strelki ashramban egyszerűen szévát végez.
1: A Strelki ashramu je samo radi sevu.
2: Many are doing seva.
0: Sokan végeznek szévát.
1: Mnogi radi sevu.
2: But besides that, they have some expectation.
0: De amellett vannak elvárásaik.
1: Ali osim toga imaju i neka očekivanja onda.
2: So you are not sure.
0: Nem vagy biztos benne.
1: Pa niste sigurni.
2: But some are, many of you are ready.
0: De sokan, közületek sokan készen állnak.
1: Mnogi od vas su spremni.
2: And I am waiting for some other Kumbh Melas, 12 years, you know.
0: És várok további Kumbh Melákra.
1: Pa čekam na sljedeću Kumbh Melu za 12 godina.
2: So, it was very nice.
0: Nagyon szép volt.
1: Bilo je stvarno vrlo lijepo.
2: It is everything in your hand.
0: Minden a te kezedben van.
1: Sve u vašim rukama.
2: Your enlightenment is in your hands.
0: A megvilágosodásod a kezedben van.
1: Vaše prosvjetljenje u vašim rukama.
2: Your liberation is in your hands.
0: A felszabadulásod a kezedben van.
1: Vaše oslobođenje u vašim rukama.
2: If you are happy in your life or unhappy, it is in your hands.
0: Hogy boldog vagy az életedben, vagy boldogtalan, ez a te kezedben van.
1: Da li ste u životu sretni ili nesretni, i to je u vašim rukama.
2: If you are poor or rich, it's in your hands.
0: Hogy szegény vagy, vagy gazdag, a te kezedben van.
1: Da li ste bogati ili siromašni, to je u vašim rukama.
2: If you are ill or healthy, it's in your hands.
0: Hogy beteg vagy, vagy egészséges, a te kezedben van.
1: U vašim je rukama i da li ste zdravi ili bolesni.
2: Only you can do.
0: Csak te teheted meg.
1: Samo vi možete djelovati.
2: Decision is in your hands.
0: A döntés a te kezedben van.
1: I odluka je u vašim rukama.
2: Master, parents, friends, doctors, or God, they can only help you, support you, but ultimately you have to do it.
0: A mester, a szülők, a barátok, az orvos, csak támogathat, de végül neked kell megtenni.
1: Učitelj, roditelji, rođaci, prijatelji, liječnici, oni vam svi mogu samo dati podršku, ali zapravo učiniti nešto možete samo vi.
2: Dr. Shanti said,
0: Dr. Shanti Mohan,
2: believe in Gurudev.
0: Hij Gurudevavam.
1: Dr. Shanti je rekla, vjerujte u Gurudeva.
2: It's not so easy.
0: Nem olyan könnyű.
1: To nije tako lako.
2: Sometimes we think we are more clever than him.
0: Néha úgy gondoljuk, hogy okosabbak vagyunk, mint ő.
1: Ponekad mislimo da smo mi malo nešto pametniji od njega.
2: And no doubt you are clever than him.
0: És e felől semmi kétség, okosabb vagy.
1: I nema sumnje, jeste pametniji od njega.
2: But where does your cleverness leads you? This is the question.
0: De hova vezet az okosságod, ez a kérdés.
1: Ali kuda će vas ta vaša pamet odvesti, to je pitanje.
2: Sometimes it's better not to be clever.
0: Néha jobb nem okosnak lenni.
1: Ponekad je bolje ne biti tako pametan.
2: So we shall believe in parents' advice.
0: Hinnünk kell a szülők tanácsában.
1: Trebali bismo vjerovati savjetima roditelja.
2: Of course, your parents are fanatic and this and that and force you to eat meat and this. Don't follow this advice.
0: Természetesen, hogy a szülők fanatikusak, és arra kényszerítenek, hogy húst tegyél, akkor ne kövesd a tanácsot.
1: Naravno, ako su vaši roditelji fanatični, tjeraju vas da jedete meso ili nešto na taj način, onda naravno ne trebate slijediti taj savjet.
2: But ultimately it is in your hands.
0: De végső soron a te kezedben van.
1: Ali konečno u vašim je rukama.
2: If you want to become sanyasi, it's in your hands.
0: Ha sanyasi akarsz lenni, a te kezedben van.
1: I da li želite postati sanyasi, i to je u vašim rukama.
2: If you want to have liberation, it's in your hands.
0: Ha el akarod érni a felszabadulást, a te kezedben van.
1: Da li želite dostići oslobođenje, i to je u vašim rukama.
2: If you want to marry,

0: It's in your hands.
1: Ha házasodni akarsz, a te kezedben van.
2: Želite li se oženiti, udati, i to je u vašim rukama.
0: Don't think that you can't find a partner. Don't think
2: nemojte misliti
0: that you will not find a partner.
1: Ne gondolj, hogy nem fogsz partnert találni.
0: There are so many partners.
1: Annyi partner
2: van. Toliko partnere postoji.
0: Only your decision is not there.
1: Csak a te döntésed kérdése.
2: Jedino nema vaše odluke.
0: So everything is in your hands.
1: Minden a te kezedben van.
2: Sve je u vašim rukama.
0: How will be your life? It is in your hands.
1: Milyen lesz az életed? Ez a te kezedben van.
2: Kakav će biti vaš život? To je u vašim rukama.
0: You will be successful or not? It is in your hands.
1: Hogy sikeres leszel vagy sem, ez a te kezedben van.
2: Da li ćete biti uspješni ili nećete, to je u vašim rukama.
0: There's one little story.
1: Van egy kis történet.
2: Postoji jedna priča.
0: About cleverness.
1: Az okosságról.
2: O tome kako je neko pametan.
0: Not trusting the master.
1: Abban, hogy nem bízunk a mesterben.
2: O tome kako se ne vjeruje učitelju.
0: And really it is in your hands.
1: És hogy ez valóban a te kezedben van.
2: I kada je gotovo u vašim rukama.
0: So there was a master.
1: Volt egy mester.
2: Bio jednom jedan učitelj.
0: And he had few disciples.
1: És volt néhány tanítványa.
2: I on je imao nekoliko učenika.
0: And one day the disciples were jealous about master's knowledge.
1: És egy nap a tanítványok féltékenyek lettek a mester tudására.
2: A jednoga su dana učenici postali ljubomorni na učiteljevo znanje.
0: And when a disciple is jealous about the master, then is disaster.
1: És ha tanítvány féltékeny a mesterre, az katasztrofa.
2: A kada su učenici ljubomorni na znanje koje ima učitelj, onda je to katastrofa.
0: Because that reflects back to you.
1: Mert ez visszaüt.
2: Jer se to odražava natrag vama.
0: And now many are here who are sitting and are jealous. Their heart is pumping very strong. I know.
1: És sokan vannak, akik itt ülnek és féltékenyek, és nagyon ver a szívük, tudom.
2: I znam da mnogima koji su sada ovdje i koji su ljubomorni, srce brže kuca.
0: If you are jealous or not, it is in your hands.
1: Hogy féltékeny vagy sem, az a te kezedben van.
2: Da li ste ljubomorni ili niste, i to je u vašim rukama.
0: So they were thinking.
1: Gondolkodtak.
2: I učenici su mislili.
0: Today we shall show the master.
1: Ma megmutatjuk a mesternek.
2: Pokazat ćemo danas učitelju.
0: That he is wrong.
1: Hogy nincs igaza.
2: Da nije u pravu.
0: That he don't know.
1: Hogy nem tudja.
2: Da on ne zna.
0: He have no knowledge.
1: Nincs tudása.
2: Da on nema znanja.
0: With our trick.
1: A trükkünkkel.
2: Pokazat ćemo to jedin trikom.
0: With our cleverness.
1: A mi okoskodásunkkal.
2: S našom pameću.
0: We are more clever than him.
1: Mi okosabbak vagyunk nála.
2: Pametni smo mi od njega.
0: So 5-6 disciples.
1: 5-6 tanítvány.
2: I tako se 5-6 učenika.
0: They caught one bird in the hand.
1: Fogtak egy madarat.
2: Mrežom su uhvatili jednu pticu.
0: And they hide the birds behind on the back.
1: És eldugták a hátuk mögé.
2: Pa su sakrili pticu iza leđa.
0: A small, beautiful, nice bird.
1: Egy gyönyörű kis madarat.
2: Prekrasnu malu ptičicu.
0: And asked the master.
1: És megkérdezték a mester.
2: Pa su pitali učitelja.
0: Master, if you know everything, then tell us what is in my hand, one disciple said.
1: Az egyik tanítvány mondta, mester, ha te mindent tudsz, mondd meg, hogy mi van a kezemben.
2: Jeden učenik rekao, učitelj, ako ti znaš sve, onda mi reci što je u mojoj ruci.
0: Master said, yes, in your hand you have a bird.
1: Mester azt mondta, igen, a kezedben egy madár van.
2: I učitelj rekao, da, ti u svojoj ruci imaš pticu.
0: Boys were looking to each other.
1: Néztek egymásra.
2: Oni su se pogledali međusobno.
0: Laughing.
1: Nevetve.
2: Smijući se.
0: To make uncertain the master.
1: Hogy elbizonytalanítsák a mestert.
2: Da bi učitelja napravili nesigurnim.
0: But they couldn't say no because they had a bird in the hand.
1: De nem tudtak nemet mondani, mert tényleg madár volt a kezükben.
2: Ali nisu mogli reći ne, jer zaista i jesu imali pticu u ruci.
0: So now they decided.
1: Akkor döntöttek.
2: Pa su onda odlučili.
0: We must make master guilty.
1: Csak bűnössé kell tennünk a mestert.
2: Moramo nekako učitelja napraviti krivim.
0: Whatever he will say, it will be wrong.
1: Bármit is mond, az rossz lesz.
2: Što god da on kaže, ne treba ispasti krivo.
0: We ask him.
1: Megkérdezzük.
0: If this bird is life or death.
1: Halott madár vagy él?
2: Pitaćemo ga da li ova ptica mrtva ili živa.
0: If he will say it's life.
1: Azt mondja, pa hogy él.
2: Bude rekao da živa.
0: We will just press with our hand and kill her.
1: Akkor megnyomjuk a kezünkben és megöljük.
2: Samo ćemo stisnuti jače i
0: and we will show him he's a dead bird.
1: És megmutatjuk neki, hogy egy halott madár.
2: Pa ćemo mu pokazati kako ptica nije živa, kako je mrtva.
0: So he's wrong.
1: Tehát nincs igaza.
2: Pa nije u pravu.
0: Or if he will say it's a dead bird.
1: És hogyha azt mondja, hogy halott madár.
2: Ili ako kaže da je ptica mrtva.
0: We will show him.
1: Akkor megmutatjuk.
0: He's alive.
2: Pokazat ćemo je je da je živa.
0: So he has today no chance.
1: Tehát ma nincs esélye.
2: I nema on šanse danas.
0: To be a winner.
1: Hogy nyerjem.
2: Biti pobjednik.
0: And we prove with this that he don't know.
1: És ezzel bizonyítjuk, hogy ő nem tudja.
2: I sa tim ćemo pokazati da on ne zna.
0: So they asked him.
1: Megkérdezték.
2: Pa onda su ga pitali.
0: Yes, master, we have bird in our hand.
1: Igen, mester, van egy madár a kezünkben.
2: Točno, učitelju, mi imamo pticu u ruci.
0: But tell if this bird is alive or dead.
1: De mond, él vagy halott?
2: Ali reci nam, da li je ta ptica živa ili mrtva?
0: Master was thinking few seconds.
1: A mester gondolkodott néhány másodpercig.
2: I učitelje nekoliko sekundi promislio.
0: And with very humble knees.
1: És nagy alázattal.
2: És a velikom poniznosťou.
0: He said.
1: Azt mondta.
0: My son.
2: Rekao je, sine moj.
0: If this bird is life or death, depends in your hands.
1: Az, hogy él vagy halott, az a te kezeden múlik.
2: Rekao je, sine moj, da li je ta ptica živa ili mrtva, to je u tvojim rukama.
0: That I can't say you.
1: Ezt nem tudom megmondani.
2: To ne mogu reći.
0: That depends on you.
1: Ez rajtad múlik.
2: Jer to ovisi o tebi.
0: And so is this.
1: És így van.
2: I tako i sa ovim.
0: This bird is in your hand.
1: Ez a madár a kezedben van.
2: Ta je ptica u vašim rukama.
0: So it depends on your decision.
1: Te döntésre múlik.
2: Na vama je odluka.
0: How you will be.
1: Hogy mi lesz veled.
2: Kako će vam biti?
0: If we will achieve moksha or liberation in this life or not, I cannot answer you.
1: Hogy eléred a moksát, a felszabadulást, ezt nem tudom megválaszolni.
2: Ja vam ne mogu odgovoriti na pitanje hoćete li u ovome životu postići oslobođenje mokšu.
0: It depends on you.
1: Ez rajtad múlik.
2: Jer to ovisi o vama.
0: Therefore I can only wish you all the best.
1: Ezért én csak a legjobbakat kívánhatom.
2: Ja vam mogu samo željeti sve najbolje.
0: You should practice.
1: És gyakoroljatok.
2: A vi trebate vježbati, prakticirati.
0: And decide.
1: És döntsetek.
2: I odlučiti.
0: Don't run behind the temptations.
1: Ne rohanjatok a csábítások után.
2: Nemojte trčati za iskušenjima.
0: The drums are good from far distance to listen.
1: Jó hallgatni a dobokat messziről.
2: Dobro slušati bubnjeve iz daljine.
0: When you are standing near, it's not so pleasant.
1: Amikor ott állsz közel, akkor nem olyan kellemes.
2: Ali kada stojite blizu njih, onda i nije tako ugodno.
0: So, it is your decision.
1: A te döntésed.
2: Tako odluka je na vama.
0: And don't wait in the life. Act immediately.
1: És
0: if it is good things.
1: Don't.
0: If it is good thing.
1: Ha jó dolog, akkor ne várj az életben.
0: Don't delay.
1: Ne késlekedj.
2: I nemojte odugovlačiti, ako su dobre stvari, djelujte odmah.
0: And if it is not good.
1: Nem jó.
0: then delay forever.
1: Akkor halaszd el örökre.

0: Ako nisu dobre, onda odgađajte za uvijek.
1: So, your mantra diksha.
2: Mantra diksha.
0: Tako vaša inicijacija.
1: You must have this.
0: To je nešto što zaista trebate imati.
1: Every day life which is passing without mantra initiation is lost.
2: Ha az élet minden napja elmúlik mantra beavatás nélkül, akkor az elveszett.
0: Svaki dan koji prođe bez inicijacije, bez mantre, je izgubljen dan.
1: And this depends on you again.
2: És ez is rajtad múlik.
0: A ponovno to ovisi o vama.
1: I had some more instructions.
2: Van néhány instrukció.
0: Imam još neke upute.
1: Now we should all have white dress.
2: Mindenkin legyen fehér ruha.
0: Trebali bismo svi imati bijelu odjeću.
1: Cream color, white.
2: Tista fehér.
0: Onu drap boju, kremasto bijelu.
1: There was a Kesarpuri student here.
2: Kesarpuri it vam?
0: Da li je Kesarpuri tu?
1: She's not. Where is your jacket? Something, she had a very nice color jacket and I thought this is good color for our all disciples.
2: Volt Kesarpurinak egy nagyon szép színű kabátja és mondtam, hogy ez jó lesz.
0: Imala jednu jaknu, jako lijepe boje i Svamiđi je mislio da je ta boja baš zapravo dobra za njegove učenike.
1: So now those orange yoga dresses which you have, use it at home for meditation.
2: Tehát ezeket a narancssárga jogaruhákat használjátok otthon meditációra.
0: One narancsastú joga odicsú, koju imate sada.
1: You can have orange meditation sál.
0: Kod kúcsa za meditáció.
2: Lehet narancs meditációs sálad.
0: Narancsastú sál za meditáció.
1: Otherwise use white dress.
2: Másként fehér ruhát hordjatok.
0: Inače koristite bielu odicsú.
1: If you don't like white color,
2: ha nem szereted a fehér színt,
0: akkor se ne sviđa bijelo,
1: then use those colors which you like except orange.
2: Akkor használd azokat a színeket, amelyeket szereted, kivéve a narancssárgát.
0: Onda koristite one boje koje vam se sviđaju osim narancsaste.
1: And those who are sannyasis, they should take orange.
2: És aki sannyasi, az viseljen narancsszínt.
0: A oni koji su sannyasi, trebali bi imati narancsasto.
1: And those who would like to become sannyasi,
2: és akik szanyászik szeretnének lenni,
0: i oni koji bi željeli postati szanyászi,
1: you should know it is not easy.
2: Tudnatok kell, hogy nem könnyű.
0: Trebate znati da to nije lako.
1: To be a sannyasi in your culture.
2: Szanyászinak lenni a ti kultúrátokban.
0: Biti szanyászi u vašoj kulturi.
1: Religious complexes.
2: Vallási komplexus.
0: Postoje religijski kompleksi.
1: Cultural complexes.
2: Kulturális komplexus.
0: Kulturni komplexi.
1: Problem with parents.
2: Probléma a szülőkkel.
1: Friends.
0: Problémi sa prijateljima, roditeljima.
1: So you may have more problems.
2: Több problémád lehet.
0: Mogli biste imati još više problema.
1: But if you have managed everything and everyone accepts and you can be independent financially, socially, in every aspect, and if you are really a right seekers, then you can become sannyasi.
2: De hogyha minden sikerül, hogyha mindenki elfogadja, hogyha szabad vagy anyagilag, szociálisan, és egy igaz kereső vagy, akkor lehet sannyasi.
0: Naravno, ukoliko ste vi društveno neovisni, financijski neovisni, tada i ako to ne izaziva probleme u vašoj obitelji i oko vas, tada i ako ste pravi tragalac, tada naravno možete i biti sanjasi.
1: To be on the path and to get self-realization, to become a sanjasi is a great help.
2: Ahhoz, hogy az ember az úton legyen, és eléri az önmegvalósítást, szanyászinak lenni egy nagy segítség.
0: Biti na putu i težiti ka samorealizaciji, u tome je biti sanyasi velika pomoć.
1: But if you want to change after 20 years that you don't want to be sanyasi, now you will marry, then don't do it now.
2: De ha 20 év múlva változtatni akarsz, hogy most már nem akarsz szanyászi lenni, hanem meg akarsz házasodni, akkor ne tedd meg most.
0: Naravno, ukoliko se mislite za 20 godina predomisliti, pa se oženiti, tada molim vas onda sada nemojte biti sanjasi.
1: Marriage is not wrong.
2: A házasság nem rossz.
0: Nema ništa loše u braku.
1: But you should not break the sanyas life.
2: De nem szabad megtörni a sanyász életet.
0: Ali ne treba prekršiti zavete sanyase, taj način života.
1: And for your development, for your realization.
2: A te fejlődésedért, a megvalósításodért.
0: Za vaš razvoj i vašu realizáciu.
1: And for helping others in better way.
2: És azért, hogy másokat segíts a jobb útra.
0: I za pomagati drugima na bolji način.
1: And carry the light of Mahaprabhuji, Devpuriji.
2: És hordozd Mahaprabhuji és Devpuriji fényét.
0: I kako bi se prenosilo svjetlo Mahaprabhuji i Devpuriji.
1: It would be easier.
2: Könnyebb.
0: Tada bi bilo lakše.
1: Sanyasi means the living light of Mahaprabhuji.
2: Sanyasi annyit jelent Mahaprabhuji élő fény.
0: Sanyasi znači živuće svjetlo Mahaprabhuji.
1: So I spoke many times and someone they would like to become sanyasis.
2: Sokszor beszéltem erről és van, aki szeretne sanyasi lenni.
0: Mnogo sam puta govorio o ovome i postoje neki koji bi zaista željeli biti sanyasi.
1: So think over and we can talk in summer again.
2: Gondoljátok át, és nyáron újra beszélhetünk.
0: Razmislite o tome i na ljetu ćemo onda razgovarati.
1: There was a young man from Vincovsky.
2: Volt egy fiatal ember Vincovskyból.
0: Bio jedan prijatelj
1: iz Vinkovaca. He wanted to become sanyasi and I said yes and I was looking so much for him in Kumbh Mela, but he was not there.
2: És azt mondtam igen, és annyit kerestem a Kumbh Melán, és nem volt ott.
0: I on je, ja sam mu rekao da može biti sanjasi i tražio sam ga sada da ga vidim na Kumbh Meli, ali ga nije bilo tamo.
1: So you have to think seriously.
2: Komolyan kell, át kell gondolnod.
0: Treba te ozbiljno razmisliti.
1: This is not a game, this is not a fashion.
2: Ez nem játék, ez nem divat.
0: Ne radi se o nekoj igri ili o modi.
1: Then in sanyas ceremony really your karma burns away.
2: Mert a sanyas szertartáson valóban elégnek a karmáid.
0: Prilikom ceremonije sanyas dikše, vaša karma se zaista spaljuje.
1: So this was the highlight of our journey to Kumbh Mela.
2: Ez volt a Kumbh Mela út fénypontja.
0: To je bilo ono najbolje na našem putu na Kumbh Melu.